Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermeccs. Sok szempontból imádjuk ezt a dalt. Egyfelől óriási kedvenc, másfelől igazi büszkeség nekünk, hiszen rádió egy DJ-k. A Stadium X és DJ Metzger, aki készítette Sam Gray-jel a Let You Let Me Go után viszont. De hogy állunk meg? Sőt, az újabb kedvenc már indul is, Lois és a Get Lucky. A mikrofonnál Király Tamás. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Terry Swims, de rendben van, aki egyébként nagyon készül most az európai turné után az Egyesült Államokban folytatja jövő hónap közepétől. Hát ahogy számoltam, bőven 20, de lehet, hogy 30 állomás fölött is van a koncertek száma. Na, hát hasonló mennyiségben a fellépések Sam Feltnél még most augusztusra különböző ibizai, európai és amerikai klubokban, az igazi mai sláger pedig most itt től a Rádió 1-en, Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

csak igazi mai sláger megy. DJ Metzger Viki pedig nagyon elemében van, elképesztően jó dalokat készít. A legújabbat alig két héttel ezelőtt mutatta be a Rádió 1-en Gabriel Dancerrel közösen. Metzger Viki és a One Kiss. Ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság Loitól, aki 2017-ben 14 évesen már megnyert Németországban egy tehetségkutatót, azóta pedig beindította a saját karriert és hozza a listavezető dalokat Európa szerte. Loi most David Puentezzel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a következő órában is, mint ebben, és pont ilyen kevés felesleges duma. Csak a legjobbakat hozom, mutatom majd Ray-től és Regan Lily-től is a legújabbat, de készülök Alex Kenji-vel is, az óra elején pedig Ray Daltonnal. Az igazi mai slágertől a Blood Run-én a következő zenei órát, ezzel indítom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Patika a kézi poggyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és micsoda csajok az óra elé, most Katy Perry és Lifetimes, a folytatásban pedig Rate, hozom ez a Where Is My Husband, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Radiohead, csak igazi mai sláger megy. A DJ-ink pedig a legnagyobb fesztiválokon ott vannak, a legnagyobb bulikat Magyarországon ők csinálják. És nagyon sokszor nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Regálili például már többször fellépett az utóbbi hetekben Majorkán, és folyamatosan visszahívják. Na ez is nagyon menő. Ahogy? Ez az igazi mai sláger tőle. Ez Regálili és a Heal Me, amit már is indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő előadónak pedig sok neve van, amivel lehet találkozni a különböző tracklisteken, például Green Sugar, Yoshi Chandler, vagy éppen Combo, de Alessandro Bacci az eredeti neve, Alex Kenji pedig az, amivel ezt adat kihozta, és amivel egyben a nyár slágerét is bemutatta. Az igazi mai slágerek között ez a Bambolé.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a következő óra elején a Purple Disco Machine, a Hearst dalával. Nagyon nagy kedvenc a Wonderful Life, pár perc is ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió Egyen. Most viszont mindjárt négy, szóval jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állami és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található, nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világritkaságnak számít. Könyvalapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is. Ezek azonban statikusak, a víz csak csorog a lapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizedet díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Változatosan most Alex Forrent hozom. Ez az igazi mai slágertől az Ordinary. Itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: I guess you moved on really easily.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, hát mondja valaki, hogy nem a legnagyobb legendák. Egymás után az igazi mai slágerekben Lady Gaga és a Shallow után Jennifer Lopez jön. Hát Jennifer Lopez abban különbözik Lady Gagától, hogy neki van hivatalos közös dala David Guettával, de elég sokat kellett erre várni. Sokan gondolják, hogy nagyon sokat dolgoztak már ők korábban is együtt, mármint a Jennifer Lopez és David Guetta, de nem. Na itt viszont nagyot villantottak az igazi mai slágerek között a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Már fél öt után járunk, szóval egy pici tempóváltás szerintem most jól fog esni. És egy igazi mai sláger egy olyan, hát most ezt így mondjuk, hogy alkalmi csapattól, akik külön-külön is mindig brutál jó kedvenceket hoznak, és hát mikor összeálltak, akkor erre még egy picit rá tudtak lapátolni. A Swish Disco, Rehab és Sam Feld. Na ők jönnek most az igazi mai slágerben. Ez a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek mixben 5-től egészen 7-ig. És mivel hogy vasárnap van, ma Kuki lesz a lemezjátszók mögött, 7-től 8-ig pedig ő várja majd a kéréseket. Ez pedig az aktuális igazi mai sláger, a legújabb, amit Karnerrel készített. Ez már is a Fire, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Vízosztással segít a MÁV hőség idején. Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Egész nyáron tartanak a város nézősétek. Demeter Dia vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a kecskeméti állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: A kecskeméti területi vérellátóban minden hétköznap fogadják a donorokat, de a jövő héten Baján, Nemesnádudvaron és Kiskunhalason is lehet véradásra jelentkezni. Részletek a véradás.hu vagy az ovs.hu oldalon. Egész nyáron tartanak a városnézősétek Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára. A honlapjukon minden fontos információ elérhető. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Patika a kézi podgyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 8 percen 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 2-a van, a lehelek ma a névnaposok, ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha valaki ma strandolni akar, remek hírem van, 35-37 fok, de minden mellé az óriási hőség azt is hozza, hogy azért amennyi időt tudunk, azt töltsük árnyékban, rengeteg folyadék, rengeteg igazi mai sláger. Köszönjük Lucas Graham és a Seven Years, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állam és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyvlapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világritkaságnak számít, könyvalapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is, ezek azonban statikusak, a víz csak csorog a lapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizede díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-6 után járunk, én pedig Szemfeldet választottam, aki egy ideig gondolkozott azon, hogy Dr. Papaszov lesz az ő hivatalos DJ neve. Kezdte is ezt használni egyébként egy bolgár klarinét művész után felvéve, de aztán hát arra jött ott, hogy maradjunk a saját névnél. Egyébként tök mindegy, hogy milyen nevet használunk, amíg ilyen jó dolgokat készítünk. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ez jön a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten. Elindult a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta a rádiónknak Linz Mayer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és hát a vasárnap is nagy hőségben telik, szóval erre egy picit már készüljünk most. Két jön a Turn the Lights Off-fal.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Self Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érvényben van a hőségriasztás, elindult az éves nagy takarítás a budai utcai piacon. Dolgoznak az 53-as főúton. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tombol a kánikula, keddig 3 fokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Hétfőn elindult a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztult meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak a lapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételő tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Torlódásokra kell számítani az 53-as főút Kiskunhalasi szakaszán. Megkezdődtek az út felújítási munkálatok, amelyek több belterületi szakaszt is érintenek. A tervek szerint augusztus 7-ig dolgoznak a területen, írja a BAON. A felújítás ideje alatt az érintett övezetekben forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, a forgalom váltakozva haladhat. A Magyar Közút a forgalmasabb időszakokban lassabb haladásra és időszakos fennakadásokra figyelmeztet. A közlekedőknek érdemes nagyobb menetidővel tervezniük az érintett szakaszon. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg 1-2 fátyol a felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift után az LMFAO jön, és hát továbbra sincsenek hivatalos fotók Taylor Swift lagziáról, amit hát ugye fél New Yorkot lezárták miatta, de nagyon tartják azt, hogy hiába a több mint 1000 vendég betartották a szabályt. Nincs fotó, nincs poszt a lagziról. Party, right?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadó egy picit más gondol a dalairól, meg egyáltalán arról, hogy miről kell szólnia egy-egy felvételnek. Alex Kedzsi azt mondja, hogy ő igazából azt szeretné elérni, hogy az emberek, amikor meghallják a dalait, mosolyogjanak és érezzék jól magukat. Hát ha valami, akkor ez a dal ezt szerintem 100%-osan hozza. A nyár egyik legnagyobb kedvencén Alex Kedzsitől az igazi mai slágerek között ez a Bumble a rádió egyen.

0: Már nagyon jók vagytok a kocsiban, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak kiszóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hőségriadó, továbbra is érvényben az országban 3°C, szóval tényleg vigyázzunk és figyeljünk egymásra. Emellé pedig élvezzük az igazi mai slágereket. A következő óra elején például Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy jön. Mindjárt indítom 8-tól, pedig természetesen ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat, egész nyáron tartanak a város nézősétek. Demeter Dia vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a kecskeméti állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A kecskeméti területi vérellátóban minden hétköznap fogadják a donorokat, de a jövő héten Baján, Nemesnádudvaron és Kiskunhalason is lehet véradásra jelentkezni. Részletek a véradás.hu vagy az ovs.hu oldalon. Egész nyáron tartanak a városnézősétek Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára. A honlapjukon minden fontos információ elérhető. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és jó hír, hogy újabb két frekvencia csatlakozott hozzánk, ezzel bővült a Rádió 1 hálózata. Nemrég Szigetvár a 103,1 MHz-en csatlakozott, az lett az 50. Rádió 1 frekvencia, és közben itt van Esztergom is, az 51. a 107,5 MHz-en is már. Az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, vagyis az ilyen nagy kedvencek, mint Teddy Swims és az The Door. Én most ezt indítom, aki pedig üzenne. A számunk 0620 3111 111.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Lady Gaga jön, aki tavasszal fejezte be a legutóbbi turnéját, kijöttek most nemrég a számok róla. Hát több mint 400 millió dollár bevételt hozott. Igen, ezt még egy picit így ízlegessük. Ezzel pedig a top 10-be került a turnék között, amik a legtöbbet hoztak női előadóktól. Hát, szép teljesítmény. Az igazi mai sláger, amit indítok tőle, Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten. Elindult a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvasom, ha Koszovóban a Google Maps-et használjuk, akkor ott az egyik funkcióban Dua Lipa kísérel bennünket, az ő hangját használják, persze az ő beleegyezésével. Hát szerintem ez nagyon menő. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről részleteket. Nem sokára hozok egy nagy kedvencet Dua Lipától, most viszont a Shouse folytatja. Ez a Love

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a hőségre nagyon figyeljünk, és amennyire csak lehet figyeljünk egymásra, ismerősökre, rokonokra, barátokra, továbbra is tombol a kánikula. Kitartás mindenkinek ebben a hőségben. Az igazi mai slágerek között a Swish Disco jön, jó kis lendületet hoz így, picivel 3-4-8 után. Rehab-bel, Sam Felddel, ez a Sleep Tonight, 8-tól pedig Balázsik a Balázsik Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és kitartást a hőségben a Rádió 1-jel.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék vannak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

a Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Érvényben van a hőségriasztás, elindult az éves nagy takarítása a budai utcai piacon. Dolgoznak az 53-as főúton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tombol a kánikula, keddig 3-fokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
2: A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Hétfőn elindult a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piac csarnok belső tere tisztult meg, ezt követően a munka a piac csarnok étterem előtti folyosó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak a lapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Torlódásokra kell számítani az 53-as főút Kiskunhalasi szakaszán. Megkezdődtek az út felújítási munkálatok, amelyek több belterületi szakaszt is érintenek. A tervek szerint augusztus 7-ig dolgoznak a területen, írja a BAON. A felújítás ideje alatt az érintett övezetekben forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, a forgalom váltakozva haladhat. A Magyar Közút a forgalmasabb időszakokban lassabb haladásra és időszakos fennakadásokra figyelmeztet. A közlekedőknek érdemes nagyobb menetidővel tervezniük az érintett szakaszon. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol a felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egyetlen dolgot el tud érni a világból, most ismerünk, hogy igen, jobb hely legyen a világ.
5: Hát kezdjük a legfontosabbal, a sárga túra.
4: Jó, a kezdjük sárga túra az első a listánkon.
5: Mi lenne, ha kivennéd belőle a pénzt? Tessék, megoldod?
4: Szerintem a
5: mennyi
4: sárga
5: mindennek a mozgatórugója, mennyi mindennek az alapvető háborús eszkalációja és feltétele, hogy kitaláltuk ezt magunknak, hogy ha nekem több van, jobban járok, mint te, és azt mondom, oké, én ezt kiveszem a rendszerből, találjátok ki, hogy hogyan kereskedtek, de nincs pénz. Ezáltal nincs vagyon, nincs pénz, nincs.
4: Szerintem akkor szexel kereskednénk.
6: Hát de a pénz
4: vagy élvezetekkel, vagy valami olyan dolga, ami
6: tehát, a pénznél másra át tudod váltani.
5: Na de lehet, hogy az lenne, hogy ami nekem sok van, adok, ami neked van, adsz, és nem tudnám pénzbe vezetni, szorongás, de mondjuk lenne egy cserekereskedelem.
6: Hát a cserekereskedelem ugyanerre ment ki.
5: Na de
6: nekem nagyon sok búzám volt, akkor azt mondtam, hogy...
5: Na de adtam neked, mert nekem meg szükségem volt, ami ez egy jó deal. Igen, de most de sokat akarok, és tőled is el akarom venni, de nem akarok adni.
6: De akkor én mindenkitől elveszem a nagyon sok búzámért, mindenkitől elveszek egy nem tudom mit, ami neked van, és megint mi történik, nálam lesz minden. Csak nem pénznek fogjuk hívni, hanem anyagi javaknak.
5: Hát de adnom kell valami mást helyette, tehát nem lesz nálam minden, csak az, amiből nekem sok van.
4: Biztos, hogy kitalálnak helyette valami mást. Szerintem az, ez a fajta javadalmazási rendszer, ami van, ez így kvázi így érzelmentesnek indul, szerintem ezért lett elfogadott. Mi lenne, ha nincs szex?
5: Nincs szex.
6: Kihalunk.
4: Dehogy halunk ki, úgy máshogy szaporodunk.
6: Ja, azt máshogy
4: tehát, hogy van,
5: sok
4: van,
5: minden.
4: Hát, nincs.
5: Igazából ez az ösztönkör, az életösztönünk után a legerősebb ösztönkörünk, a fajfenntartás, sokszor kerülünk bajba emiatt. Hát, szóval, hogy az
6: jó, de mi már belekevertük az élvezetet, hát, mert az állatvilágban csak a izé, ugye a fajfenntartás, mikor a
4: hát nem úgy nézek ki, ne haragudj.
6: A delfin az kufircol azért is, mert élvezi.
4: Hát én láttam, hogy egyházi állatkertben a technősöket.
5: Hány polgárháború, hány nagy csata indult el, megcsalás, hűtlenség, szex miatt. Én kivenném a haszontalan időt.
4: Az nagyon fontos a haszontalan idő.
5: Nem, ne legyen.
6: De mondtad, aki szerintem... nem tud pihenni, az nem tud megfeszülni.
5: A pihenés nem haszontalan?
6: Nem haszontalan. Mi a
4: ja,
6: haszontalan?
4: Hogy arra gondolsz, hogy nem pihenés?
5: Nem pihenés, de haszontalanul görgetsz, elvesztesz magadtól időt, hülyeségeket csinálsz, és nem tudnál állandóan azt csinálni, ez eltűnne teljesen.
4: Mondjuk az telefonon a pörgetés.
5: Például, igen, 6-8 óra reels videó. Scrollozás. Én azt is kivenném.
4: Akkor az internetet vennéd el?
6: Nem, az internetet nem, az internet jó.
4: Hát azon nézzük a pornót.
6: A szexet is elvetted meg a pornót.
5: Nem, azért minden már ne vegyünk már, basszus, tényleg. Tehát azért minden ne legyen elvéve.
6: Nem lennének fegyverek.
5: Oké.
6: Okay.
4: Akkor szavakkal bántanánk egymást. Halálra sértegetnék egymást az országok.
5: Elképzelhető, hogy nem lenne háború, nem lenne fegyver?
6: Igen, mert ugye...
4: Hát de volt háború, akkor sokan nem volt fegyver.
6: De
4: miért?
6: De nem tudsz fegyverként használni.
4: Azért csináltunk
6: semmit,
4: fegyvereket,
6: akkor...
4: hogy ne kell elrágnunk a másiknak az ahilleszét.
6: Ez jó, de akkor az is fegyvernek minősül, tehát az se lenne. Nem tudnád elrágni a másiknak az ahilleszét.
4: Azért a személyiséged a fegyvered felé.
6: Nem csak puska nincs, meg kés, meg balta, hanem semmi nem válna fegyverré.
5: Igen. Uh-huh. Jó, ha kiveszük az időt, tessék, nincs.
4: Az a pokol lenne.
5: Pokol lenne a pszichológiai idő, tehát hogy nincsen
6: dátum. Semmi.
5: Semmi, nincs idő, nincsenek dátumok, akkor szétfolynánk, az nem jó. Valahogy nem. Azt a karban kell, egybe kell tartani, az nem jó, azt ne vegyük ki.
4: Szeretj, a rendszer jó tesz nekünk szerintem. Mert hogy például az, hogy van éjszaka meg nappal, hogy van igen. A keretek, ilyesmi, az
5: már fontos. Az idő előtt is elvoltunk, amikor még nem tudtuk, hogy mennyi az idő.
6: De akkor is viszonyítottál, azt mondtad, hogy találkozunk naplementekor.
5: Nézted a napot, és ahhoz képest hát volt egy mondjuk napórád az egyiptomiaknál, ugye? De hogy igazából volt olyan, amikor még csak nem is számolták is az időt, de valahogy elvoltak azért idő nélkül, nyilván nem kellett 2 óra blahán találkozni. Tehát azért az igen, talán más rendszer volt.
6: Altra bejönni, dolgozni, egy csomó mindent.
4: Nagyon sokan írjátok a kapzsiságot, meg ezeket az érzéseket, hogy kapzsiság irítség, hogy lehet, hogy az oldanám meg, hogyha a motiváció
5: de nem oldod meg, mert van elveszed a kapzsiságot, még ott marad az irítség, a féltékenység, a mohóság, a kevésség, a mit tudom én. Basszus.
6: Kevésség, érted? Kevésség. Ilyen szavakat használ.
5: Milyen? Micsoda? Mi van, ha nincs félelem? Tessék, kiveszük a félelmet. Nem.
6: Gyula, már ugornak ki.
4: Figyelj, ha nem menne félelem, én már halott lennék.
6: A félelem jó, mert az...
5: Hogyne, megvéd, megó, figyelmeztet, persze.
4: Te lennél igazán halott, de engemnek se ismertek volna.
6: Így is sanszos.
4: Szerintem te 9 éves korodban, nem tudom, lebuszkáztál volna valahonnan. Biztos, hogy nem.
5: Csak a félelem maradjon, de csomószor meg nem teszel meg bizonyos dolgokat, mert félsz, mert nem mered, mert ott maradsz, mert toporogsz.
6: De az meg már te izéd, az már te bűnöd, hogy nem mész ezen az úton, mert
4: milyen lenne?
5: Aha.
4: Milyen lenne a világ, és ez most ez pont az elkezdődik, milyen lenne, ha nem lenne bűntudat?
5: Az rosszabb világot hozna, várjál, az rosszabb világot hozna.
4: Hogy élnénk?
5: Mi van, ha kivesszük a férfi politikai vezetőket, tessék? Csak nők. Milyen világot?
4: Figyelj, én ezt nőként mondom ezt nektek, hogy ezt nem akarjátok látni.
5: Na de adjunk egy, csak gondolatkísérlet, csak nők.
4: Az lenne nagyon jó, hogyha fele-fele lenne, mert az lenne szerintem valójában harmonikus.
5: Durva energiák lennének? Amerika élén egy nő, Oroszország élén egy nő, Kína élén egy nő.
4: Más a működése az olyan csoportoknak, ahol csak nők vannak. Aha. És nem a nőkkel van a baj, hanem a dinamikával, ami kialakul ilyenkor.
5: Az energia, ami jönne, nem lenne jó?
4: Nagyon mások az energia. Hogyha egy férfinek egy nő felé is meg kell felelnie, nem csak egy férfi felé. És szerintem ezért hibás az a gondolkodás, hogy a politikában nincsenek nők, mert a megfelelés változna meg, és az mindenre kihatással lenne.
5: Oké, betegséget írta valaki, tessék, úgy, ahogy van, kivesszük.
6: Ez mondjuk nem rossz.
5: Hogy halunk meg?
6: Időskori, végegyengülés.
5: Végegyengülés,
6: tehát, hogy még minden, oké, nincs demencia, nincs semmi, egyszer csak plutyott.
5: De nem szelektál a természet, nincs valami megtisztulás, nem, tehát, hogy valamilyen célja érte, meg valamiért létrehozta az evolúció. De mondjuk oké, vegyük ki, érünk 130 évig mindenkit, nagyon gyorsan túlnépesedünk, nagyon gyorsan előregedik a társadalom, nem tudjuk fenntartani. Tehát kiveszed a betegséget, és megborul az ökoszisztéma.
4: Jó, de minden. Nem csak betegségbe lehet meghalni, tehát ha az a funkciója a betegségnek, hogy tizedelje a tömegeket, akkor azon kívül egy csomó más opció is van.
5: Ne vegyük ki akkor, nem sok szenvedéstől szabadítanak meg munkat, nem leszel beteg, nincs fájdalom, nincs onkológia, nem leszel rákos, nem vagy beteg, végelgyengülés meghalsz, de nincs betegség, nincs szenvedés, fájdalom, félelem, egy csomó mindent kihúz a betegség.
4: Igen,
5: egy, az nem rossz.
4: Én tudnék én betegségek nélkül.
5: Viszont... Csak nem fogsz.
6: Igen, csak más éjjel.
4: Szóval nem volt még lehetőséget.
5: Egyszer megkóstolnám ezt az életet, de ahhoz túlságosan hiponder vagyok.
4: Hozd a vitaminjaim vagy. Elnyegültem.
5: Úgy érzem, leesett a cukrom erre a témára. Mérek is gyorsan egyet.
4: Egy kicsit az élet energiám, de csak...
5: Jó, mi van, kiveszünk a halált, tessék. Kiveszünk a halált.
6: Ne hülyeské. Ki akar örökké élni? Mindenki? Te örökké akarsz élni?
5: Zsülként. Hát legalább egyszer szüles még újra, hát ha jobb lesz. Nem akarsz? Biztos, hogy Gyulaként akarsz örökké élni? Nem adsz ennek még egy sanszot? Mennyi? El kell mennem a Tátrába, a Tátrába, a Tátrába, meg kell nézem a Tátrát.
4: A Mátrából átmentem a Tátrába.
5: Viszok-e Tátri? Na jó, akkor vegyük, ha kiveszünk a halált, akkor mi van?
6: Hát, túlnépesedés, ugyanúgy.
4: Szerintem akkor nagyon szomorúak lennének.
5: Gazdaság összeomlás, szomorúság és több háború, mert hogy senki nem hal meg.
4: Szerintem a maga az egész struktúránk arra épül fel, hogy nincs végtelen időnk. És a halál kérdés az ugyanaz, mint az időkérdés. És mi, ha nincs időnk, tehát nem lenne időérzékünk, akkor ugye nem, abban nagyon rosszul érezni magunkat, hiszen a halál nekünk emiatt fontos.
5: De hát akkor megborítod a rendszert, nem tudod kivenni, mert minden megborítod.
4: Korai halált vennénk ki. Tehát hogy az ne legyen, hogy mondjuk idő előtt meghalsz. Tehát mondjuk legyen, mondjuk le, van egy élet.
6: De mi az idő? Akkor
4: hát
6: mindenki
4: az, fiatal, ne halljanak meg az emberek.
5: Rendkívüli kitartásáról tett tanúbizonyságot egy lengyel tanulóvezető, akinek 9 évnyi próbálkozás követően a 139. alkalommal sikerült teljesíteni az elméleti gépjármű vizsgát. 139-szer ment neki a gépjármű vizsgának 9 évig. Mi volt a sikertelenségének az oka? Tessék, ki mit tippel? Ne nézzetek a monitorra, még nem olvastátok el. 139-szer nem ment át, mi baja volt? Hol rontotta el? Figyelj, megőrülsz a sztoritól, nagyon jó. Nem volt vak. Nem volt szellemi fogyatékos.
6: Tudott olvasni?
5: Tudott olvasni, nem volt értelmi fogyatékos.
6: Volt keze?
5: De jó, vagy nem volt keze.
6: Ne!
4: Nem volt keze.
5: De és lábbal töltöttek, és mindig nagy volt a hüvelykujja, a nagylábujján, és mindig félre nyomta a betűket. Mert nem tudtam, hogy AB vagy C, mert ezért volt, virsli ujja volt.
4: Nem, szerintem nem, ne legyünk ostobák, mert szerintem inkontinenciája volt, és mindig összefosta magát, mielőtt a végére ért volna.
5: Ez nem rossz, egy pszichés zavar, amitől fosása lett a vizsga előtt, ezért elment, bejelentkezett, de nem tudta megcsinálni.
6: Kicsit az időből mindig.

0: ez a teljes anyagot, akkor milyen számok jöttek volna ki?
1: Szenzációs. Pavel Gurgul, így hívják a vizsgaközpont vezetőjét. Egészen bizarr okán elmondta, vakon lett volna az elméleti anyaggal, a próbateszteken az erre létrehozott online program próbaverzióját gyakorolta.
2: És ott ment is.
1: És ott nagyon menne ki, miután elkezdte használni a program teljes értékű verzióját, látta az összes kérdést, egyre közelebb került a hőn állított eredményhez.
0: Na, ő figyelj, az, aki megeszi a tükröt a mézes kalácsból.
1: Igen, és ő az, aki a később elütéget egy zebrán. Tehát ebben biztos vagyok.
2: A tizedik vagy a huszadik után nem teszed fel a kérdést magadnak, hogy vajon mi
1: igen.
2: Lehet
1: a jött baj? Itt 30 kérdés, vagy 50 kérdés, vagy 10, amit nem ismerek. Miért nem ismerem én ezeket? Ez nem volt benne a tesztprogramra. Megint neki ment.
0: Van ez a szabály, hogy a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van.
1: Hát ez attól függ, hogy várj, ez sem mindig.
0: És hogy ez a legalul értékeltebb szabály, mert sokszor a gyalogosok azt gondolják magukról, hogy ez minden egyes kereszteződésben így van.
1: Közben nem. Főútvonalról kanyarodik. Van zebra? Nincs zebra a gyalogosnak? Hol megy át a gyalogos? Van lámpája az autónak? Nincs lámpája? Már nem saját, de hogy ez se olyan egyszerű.
0: Én évekig gondolkodtam rá, hogy hogyan tudnám ezeket a gyalogosokat edukálni.
2: De aztán tehát, hogy... ott abban maradt, hogy inkább elütöd őket.
1: Vissza kettő padlógáz.
0: Sűrített levegőt akarok kifújni az ütközőkből, hogy amikor oda közel, mielőtt még odaérnék, ott megfújja őket egy nagyon erős ilyen szél, hogy nem! Nem!
2: Visszalépsz!
0: Nem! Messze.
2: Csinálj egy kihangosítót a kocsidra. Miket
0: mint a
2: Family
0: Frost.
1: De imád nem. Takarodj, ott maradsz.
2: Nincs elsőbséged, még ismétlem.
1: Mama marad.
0: De az mekkora biznisz ötlet, hogy hátulra lehetne rakni egy ilyen LED falat, tudod, a hátsó tükrödre, és tudnál üzenni szavakkal a mögött egy jövőnek, mondjuk autópályán. És akkor lennek ilyen gombok, hogy taka van, te sem gondoltad köcsök. Komolyan, hallottál már arról, hogy követési távolság, stb.
1: De erre elmondtam, mit kell csinálni, ablakmosás.
0: Így akkor ilyen nagy ívvel?
1: Ablakmosás. Tehát bejön, én mindig esem, bejön a seggedbe, toll le, és elkezded lemosni az ablakot. És az egész az a pofájára megy a kocsiára. És erre nagyon sokan kiborulnak, tiszta a kocsia. Ablakmosás jön mögötte, benne van a seggedbe, és kezdj el ablakot mosni.
0: De akkor az ablakmosó folyadékon legyen szintiszta pörkölt szaft?
1: Így van, szintiszta pörkölt szaft. Ugye nagy sebességnél ez hátra megy az ő kocsiára. Uh-huh. Autópályán a legjobb. Úgy jelzed neki, hogy figyelj, nem. És össze-vissza szarozod a kocsiját. Ez erre nagyon sokan kivannak, ezt nagyon sokszor csinálom.
2: És ilyenkor lemarad és beáll a sorban?
1: Egyébként rájön. Tehát, hogy sokszor nem kell még a féklámpát se fölvillantani, nem büntető fékezek, csak ugye van úgy, hogy csak pillantra rálépsz. Nyilván ez is balesetveszélyes, de ne csinálj senki, de nem lépsz rá a fékre, tehát nem lassítasz le direkt, mert az patkány, de ablakmosáson nagyon sokan lemaradnak. Egyébként visszatérve még egy pillanatra a lengyel csávóra, nem ez volt a legdurvább, a rekord az 17 évet várt az áttörése. A magyar csúcstartó 23 kísérlettel a fasorba sincsen, 169 nekifutásból mennek ki Lengyelországba, az a rekord náluk. 169-szer ment el vizsgázni.
2: És 17 éven keresztül csináltad, ott van lendület.
1: És ez a tipikus 17 évet fár, kimegy a forgalom, és azonnal halálra gázol valakit. Tehát ez nem érett az életre. Itt 17 évig nem csinálsz még egy keresztvizsgát, ne vezessél. Képzeld, ez hogy vezet? Ez milyen döntéseket hoz? Hogy döntél egy forgalmi helyzetben, a 17 évig nem tud levizsgázni?
2: Sehogy.
1: Teljesen alkalmatlan mindenre.
2: Ha szerencsénk van, ő nem fog vezetni.
1: Ne vezessen.
2: De 17 évig küzdesz, megvan a jogosítvány, uram,
0: de ez még csak az elmélet, most jön a gyakorlat. Tehát senki nem mondta, hogy át fogják engedni.
1: Persze, tehát 17 év csak maga a kressz, az elméleti igen. Kérdés. Még ki sem ment, de azért mondjuk elszánt vagy 17 évig neki mész a vizsgálat. Azért lehet, hogy feladnám. Lehet, hogy 4-5 év után elgondolkozzék.
0: Hogy a magának a jogsnak azt a részét már nem kell csinálni, amit régen kellett, hogy ezt a műszaki részét, amikor körbejárod a izét. És én ezzel se értek egyet. Soha nem használtam azt a tudást, de azt akarom, hogy a többiek is szenvedjenek.
2: Az a baj, hogy a mai autóknál már nincs ez a tudás, nem létezik.
1: Nem nyúlsz hozzá.
2: Nem nyúlsz hozzá. Nincs olyan, mint a régénél, hogy az 1-2-es Ladába kicseréltél mindent otthon.
1: Igen, konkrétan megcsinálta egy motorcserét.
2: Igen, hogy jött, akkor oké, aksi csere, gyerünk, kész. Ma meg se találod. Hát fölnyitsz egy autónak a, hogy hívják ezt, motorház tetejét, és egy ilyen sima cucc van előtted. Itt van egy piros, meg egy sárga igen. Ilyen.
0: Vagy egy szetli, hogy igen. Köszönjük szépen a motorodat.
1: A nagymázisban az aksit, vagy a bikázó részeket megtalálod, hogy hova kell rátenni a pluszkábelt, meg a mínuszt. De az is komoly
2: az
1: tudomány.
2: Külön ki van vezetve.
1: Külön ki van vezetve.
2: Már nem az aksira mész
1: föl. Igen. Igen, vannak ezek a bikázó részek. Nem nyúlsz ma már hozzá, tehát ennek sok értelme egyébként nem volt, hogy ott tényleg alá feküdjél a kocsinak, és akkor tanuld meg, hogy kell olajcserét csinálni.
0: Tudod, én nem vagyok egy ilyen gyenge ember. Én például, amikor el kell döntenem, hogy szolgáltatást kérek, vagy pótkereket, én úgy, hogy lettett volna sokkal nagyobb a utas, mi az rakodóterem, én azt mondtam, hogy kérem a pótkereket.
2: Neked az kell, az egy biztonság.
0: Én pótkerek, én inkább kicserélem, és akkor menjünk tovább. Mert amúgy nem, tehát hogy mint hogy ott álljak valahol. Én régi jó dolgok.
2: Aha, ez az a sztori, amikor Kerested a gumiszerelő csávot?
0: Úgy hiányzik, be is ugrok a kamazra. A régi jó dolgok. Igen, igen. Igen, így pontosan. De amúgy van olyan élethelyzet, amikor az ember megmagacsolja magát és megcsinálja, csak az pont nem ez volt történt.
2: Igen, és

0: amikor te ott cseréltél.
1: Jött az izmos gumis fiú.
2: És jó, jó pasi volt? Igen?
0: Prémium kandúr.
2: Prémium, és akkor ott álltatok anyáddal nyált sorgatva?
1: Nem az volt a durva, 4 generáció állt ott. Ott volt akkor a 5 éves lányom, ott volt az unokahúgom, aki 20 éves, ott volt az anyám, aki ugye 70 felett volt, meg én is, mindenki és gyökre járt ide, különben.
2: És az a durva, hogy az anyádra ment rá. Igen. És az anyádat kaptál a végén.
1: Még az 5 éves lányom is úgy volt, hogy különben nem találkoztam édesapámmal már órák óta. Igen. Felfogadatlan volt az egész. Teljesen impulzus, nem tudom, mi volt. Jaj, nagyon jó volt.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat, egész nyáron tartanak a város nézősétek. Demeter Dia vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a kecskeméti állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A kecskeméti területi vérellátóban minden hétköznap fogadják a donorokat, de a jövő héten Baján, Nemesnádudvaron és Kiskunhalason is lehet véradásra jelentkezni. Részletek a véradás.hu vagy az ovs.hu oldalon. Egész nyáron tartanak a városnézősétek Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára. A honlapjukon minden fontos információ elérhető. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Képzeljétek, hogy van egy ilyen kis görög sziget, tök cuki a dolog. El tudsz, én még annyira nem vagyok odaérted, de szerintem ti igen. Macskákat tudsz menteni egy görög szigeten.
6: Oh.
5: Kapsz kaját, mentett macskákat kell jól lakatni, ápolni, simogatni. Nincs érte fizetés, de minden van, amit szeretnél. Egy hónapos görög szigeti utazás lehet ezzel bevállalni.
7: Írjátok fel engem. Imádnám, azt csinálnám, hogy lenne egy ilyen saját csapatom, ott bekenném magam aszpikos ételekkel, hogy jöjjenek is szeressenek. Nézd már, hogy
5: itt van, nézd meg!
7: De ezek nem sovány macskák.
8: Hát etetik, hát most ott van egy csomó önkéntes.
5: A szálláshely a kobormacsáknak fenntartott menhely, és el tudsz menni, egy hónapra kell vállalnod, annyi, hogy macskákkal kapcsolatos tapasztalatokat várnak, és 2026-ra beteltek, de 2027-re lehet jelentkezni. Sziroszi kezdeményezés, tökén önként és a dolog nincs fizú, de egy hónapos görög nyaralásom vagy. Kaja, pia, szállás megvan.
7: És a macskának kell ajánlást írnia?
5: A macskának kell megírni az ajánlást, így van. Így van.
7: Valami
5: szépet. Soha nem gondolkoztatok, hogy valami önkéntes munkára valahova? Nem volt ilyen gyerekkori, vagy kamaszkori, vagy fiatalkori, én elmegyek egy hónapra. De külföldön.
8: Hát úgy, hogy mondjuk egy ilyen Afrika.
5: Valahova Afrikában. Hónap,
7: vagy... Nem mehetek Afrikában.
8: Nem. Ez a testalkatnak.
5: Ez hát ott szemként tisztelnének, mint Sripiót a váluk. A válukra vennének, az ilyenek sose láttak.
7: Azt akartad, hogy nem hiszem, hogy ez működik. Tehát szerintem Ázsiának bizonyos részét és Afrikát teljes mértékben kerülnöm. Nem engedhetem
5: meg magam. Nem értenék.
8: Van például tök jó a mai fiataloknak, hogy elmehetnek Amerikába táboroztatni, egész nyárra kimész, és akkor vannak ezek a cserkész táborok, és oda kimész ilyen, hát felügyelőnek.
7: Az nagyon jónak
8: az
7: tűnik.
8: Az mekkora kaland? 18 évesen, 17 évesen.
5: Kimész és ott vagy egy
8: kimész, ott vagy, segítesz.
5: De felelősség is nagy azért, hogy gyerekekre kell vigyázni, szóval valamit benézel, akkor azért akkor az lehet, hogy... Lehet, hogy van baj.
7: Hányan voltunk a bujócska előtt?
5: Mindegy, megették a pirányák. Nem érdekes.
7: Semmi, de nagyon jók vannak, meg amúgy az Erasmus volt ugyan annó nagyon jó, és akkor annak volt az a része, amikor dolgoztattál, amikor pedig ugye, amikor megtanultál, és arra is nagyon vágytam, de aztán nem vittek el engem Erasmusszal.
5: Az, ki lehet, egy ilyen program volt, nem? Igen. Vagy ki tudtál menni.
7: Egyetemek között.
5: Egyetemek közötti cserebere program,
7: és
5: nem?
7: És fél évig tanulhattál egy másik ország, másik egyetemén. És akkor emellett annak voltak ilyen kiegész, mert ugye sok embernek nem volt pénze, úgyhogy mertél dolgozni mellé táborokba, idősek otthonába.
8: Most is van, a középiskolásoknak 50 órát le kell tolni, csak ugye nem külföldön.
5: Ja, hogy el kell menni valami önkéntes melót vállalni.
8: Így van.
5: Aha.
7: De ugye a macskafarm az kifejezetten jónak tűnik szerintem. Annyi, hogy ha ott homokos a tengerparton, oda nem biztos, hogy lefeküdnék. Mert ez egy óriási nagy alomtálca. Az egy nagy alomtálca lehet azon a szigeten.
5: Hányan mennek el és kalódnak el, hogy egy hét múlva már nem mennek vissza macskázni szerintetek?
7: Az tehát, összes?
5: Szerintem minden érdekes lehet így a fluktuáció. Hát, nem,
8: hogy a szállásodat tudják ellenőrizni. Tehát hol alszol akkor, ha elmész?
7: Mivel kell tetni a macskákat? Most ki kell bontani minden nap 1000 alutasakosat?
8: Igen.
7: Vagy is, tehát mi a munka?
5: Mert akkor mit csinálsz egy macskával? Mit kell egy macskán ápolni?
8: Simogatod, hát most mondtam.
5: Ez a munka, hogy oda mész és önkéntesen simogatod a macskát.
8: Eteted, gondozod, fésülgeted őket.
7: Reumásra simogatod a csuklóddal.
5: Ha most újra fiatal lennék, én keresnék ilyeneket. Én ilyennek bánnék, hogy egy hónap Görögország, macska simogatás, onnan Afrika, banánföld ültetvény, nem tudom, tehát csak egy-két évig csak ilyeneket tolnék, hogy menni, van szállás, önkéntes, valamennyi pénz nyilván kellene az önfenntartásra, hiszen azért veszel dolgokat, a cigarettázol, nem tudom, veszel egy cipőt magadnak, pólót, tehát valamennyit kéne ezzel keresni, de hogy tuti, hogy pár évet ennek szentelnék, hogy megnézni ilyen melókat, és egy kicsit végigutazni úgy a világot, hogy nem kerül túlságosan sokba, kapsz szállás, kapsz kaját, és megvagy.
7: Sok nem? A felelősség rajtad, Balázs? Vágysz egy kicsit a tengerpartra?
5: Nem indulnátok ide ki, fiatalkor? Ugye akkor nem volt, azért a 90-es években még azért
8: nem
5: volt ennyire nyitva a világ.
7: De beszélgessünk még egy kicsit azokról a macskákról, akik egy tengerparton élnek és éhesek.
5: Tehát ennek a macskáknak elmondom, semmi baja. Semmi baja.
7: Miért nem horgásznak maguknak a macskák? Hogy miért nem állnak ott a stégen és a kis kezükkel, tudod?
5: Igen, ez egy gyönyörű Görög-sziget a tengerparton. Honnan kell ezeket a macskákat megmenteni? Tehát, hogy mitől? Jól élnek, mitől kell megmenteni? Mi ott igazából a feladatod? Nem tudom, én nagyon mennék.
8: Valószínűleg mindenki eteti őket egyébként.
5: Igen?
8: Hát persze, a helyiek is. Ja.
7: Jó, de állatot választanál, vagy növényt?
5: Nem, hát akkor olyan, hogy kivel foglalkoznék inkább?
8: Tehát megenni lehet, vagy elszívni. Ez volt a kérdés, állat tehát, vagy növény.
5: Mondjuk növényeket gondozol, tehát ültetvényen dolgozol, igen, mondjuk.
7: Igen. Sok is,
8: mondjuk Spanyolország narancsszüret, arra is szokott.
5: Na, az már nem olyan heffán, az már nem annyira heffán. Ott már azért, hogy meg kell mi 50 fokba állsz, azért a narancsot szüreteled, azért az már nem az a kicsi macska, gyere ide, megsimogatlak, nem? Én nem voltam ilyen, nem tudom.
7: Én, de... amire elmennék, annak semmi köze az egész témához.
5: Én nem, de elmennék.
8: Az a Maldív-szigetre,
5: kosztarikai utazásra, egy all inclusive ellátásod, nagyon szívesen elmennék.
7: Nem, van az a Paradicsom Fesztivál, tudod, amikor dobálják egymást.
5: Igen?
7: Na, tessék, ott a Zsult, ugye...
5: Elmondom, hogy veled mi lenne. Tehát megjelennél a Paradicsom Fesztiválon...
7: Prézdibe forgatnának.
5: Lisztbe és prézdibe forgatnák. Este aludnál egyet, megfáznál a klímától. Reggel összeszednél valamit a reggelinél.
7: Tudod, hogy nem Juli van. Csak kérdezem, hogy tudod, hogy nem Juli van.
5: És utána kidobnák a szemedet egy paradicsommal, de csak azért, mert nagyon izgulnál rajta, hogy valószínűleg itt lesz valami nem. Bajod. Érted?
7: Ha ismered engem, tudnád, hogy az lenne, hogy első nap kiderül, hogy allergiás vagyok az ottani paradicsomra.
5: Igen, vérben úszna a tested, vérben.
7: Szteroides injekciókat kéne kapnom, meg... Igen, és azt mondják, hogy ez csak az, jól érzem magam, de hiszterikusan sokkot kaptam.
5: Igen, kapnál egy ilyen hisztamin sokkot, mert kiderül, hogy abban a paradicsomban van valami összetevő, nagyon felmenne a vérnyomásod, és ezért a szállod a szobában feküdnél az ágyad mellett.
7: Igen, kint
5: megdobálnak a paradicsomot.
7: Igen, és próbálni posztolni valamit Instagramra.
5: Ennyi jól sikerült ez a Paradicsom Fesztivál, igen.
7: Így van.
5: Dinnyeszedés Heves megyében, tessék. Na? Azért az se olyan.
8: Az sem.
7: De ők nagyon-nagyon ki lehetnek pattintva, azért gondolj bele, dinnyészedni milyen nehéz. De azt nem géppel szedik, azt kézzel, így vágják a kacsokról?
8: Így van. És dobálod föl, ahogy hívják rá a teherautóra.
5: Az úgy leszeded, ahogy van, és dobod föl a 20 kilós, meg 10 kilós dinnyéket?
8: Bizony, hát régen legalábbis így csináltuk. Meg.
7: Tehát egy nap akkor ez
8: több tonnát.
7: Több tonnát,
5: persze.
7: Igen.
5: Kaliforniában 3 hónapig kannabiszt vágod valaki, legjobb, és még pénzt is kapsz érte. Na tudod, tehát, hogy vannak ilyen munkák. Ti nem indulnátok neki, ha újra fiatalok lennétek? Nincs bennetek ilyen, hogy így felfedezik?
7: Fiatal vagyok, Balázs.
5: Ja.
8: Akkor te még elindulhatsz, mi
5: te még neki vág, te még neki vághatsz.
7: 38 évesen ennyi a világ?
8: És képzeld el, Amerika, ahova így azt gondolt, hogy sose fogsz eljutni. fiatalként. Tehát, hogy nagyon messze van, nagyon drága. Azt mondják, hogy gyere ki dolgozni egy vagy két hónap, és az ott kapott pénzből aztán 3 hétig körbe
5: utazol össze-vissza. Aha.
8: Hol volt ilyen nekünk?
5: Máté Szalkadó hány kapálás, tessék?
7: Meg volt.
8: Nem rossz, nem rossz.
5: Csak mondom, Amerikához képest azért itt nem kell egészen Amerikába menni, itt is vannak ilyen dolgok.
7: Szabolcs megyében a diákmunkák azok nagyon szerteágazóak. Tehát a dohánykapálástól kezdve, a dohány szüretelésen át, a forgalomszámlálás az a legjobb, az a prémium munka, amikor csak ott ülsz.
5: És az elmenő szekereket és autókat megszámolod?
7: Igen, a szekereket. A szekereket 2 pontját.
5: A szekér 2 pont, babetta 3 pont. Autó 5 pont. Neked volt egy nyári munkád, amit
7: nekem
5: csináltál?
7: Nagyon sok nyári munkám volt.
5: Miket csináltál?
7: Fú, óriási vállalkozó típus voltam gyerekként, és egyszer jöttünk haza a Hajdúszoboszlói strandon apámmal, és a Hajdúszoboszlói strandon egy nő abból élt, hogy tudjátok, ezeket a henna festékeket csinálta, festéseket csinálta gyerekekre. Aha. És ott figyeltem, mondom, basszus, darabonként 1500 forint volt egy henna festés, figyelj, ezt én is meg tudnám csinálni, hogy a sémával csinálják meg ilyenek. És akkor jöttünk haza kocsival, és akkor jöttünk a négi négyesen, és mondta apának, hogy apa, azért ez nagyon durva, mert nagyon sok pénz van, és ezt én is csinálhatnám, akkor voltam, mint 13 éves. Csak amit nem vettem észre, hogy közben jöttünk egy csomó prosti mellett, akik álltak a négyesen. És a fatra, hogy teljesen másik vízióban volt ott.
5: De másikon
7: volt. És gondolom, hogy figyelj, most gondolj bele, kijössz reggel, estére haza, és tele vagy pénzzel. És látom apának így elfejeredik az arc, az hogy nehéz munka azért ez. Ez nehéz munka. Mi a nehéz? Kiülsz két székkel, jönnek, csinálod. De hát azért figyelj, hidd el, hogy nehéz munka, és kiderült, hogy apám azt hitt, hogy prosti akarok lenni.
5: Apád azt hitt, hogy a prostikról beszélsz.
7: Igen, én meg a hennás bizniszemre. És az volt, hogy, és akkor ezt el is kezdtem Nyíregyházán, az volt, hogy nem vettek nekem hennát, mert nem hittek a bizniszben, úgyhogy nem voltak még cápák, úgyhogy egy alkoholos fisztollal kiültem.
5: Kiültél egy kis táblával.
7: Igen, a Nyíregyházi, nagyon vicces volt, mert volt egy ilyen ötletem, és akkor csináltam ilyen táblára ilyen rajzokat, hogy mit tudnék rajzolni, és akkor elmentem a Gajdos úrhoz, aki akkor volt ugye a Nyíregyházi átkertnek az igazgatója, még most is az, és akkor mondtam, hogy hát van ez, és hogy ki lehetne ezt, praktizáltok az átkertbe, és mondta, hogy látott egy gyereket egy táblával és egy álommal, és azt mondta, hogy persze, üljél oda, ahol szeretné, és csináld.
8: Jó, mennyi pénzt kerestél?
7: 4 nap alatt egy kuncsafton volt, egy külföldi anyuka a gyerekének befizetett egy ilyen festésre, és olyan boldogan hazamentem, úgy még soha. De nem tudom, szerintem nagyon kicsi voltam, 12-13.
5: Volt egy kis táblát, hogy henna festést várok, ültél egy széken, és senki erre feléd nem nézett egész nap.
7: Nem, akkor nem volt ennél szörnyű egy házjátka, de
8: hol ültél? Meg az alkoholos
7: a parasztudvarra szemben, ahol volt az állatka, és a parasztudvarra szemben egy fa alatt.
5: És egész nap ott ültél?
7: Egy kis keresztül.
5: Műanyag pohárral, amiben nem dobtak semmit, vagy nem tettek?
7: Nem, hanem izével. Táblát csináltam magamnak, ott vittem az izét.
8: És minden nap be kellett fizetned a belépőt, hogy bemehess?
7: Nem, ingyen beengedett. Olyan jó fej volt.
5: Ez szomorú, egy kicsit szomorú ez a történet. De olyan kedvesen szomorú ez a történet.
7: Nagyon jól éreztem magam, mert közben ugye az összes helyi dolgozó a haverom lett. Úgyhogy utána bevontak egy csomó mindenbe, mehettem etetni az állatokat.
5: És nem jöttek oda már csak úgy azért is, hogy érezzék.
7: Nem nagyon volt forgalma akkor még az átkernek. Tehát nem az volt a baj, hogy az embereket nem érdekelte, hanem nem volt nagyon forgalom.
5: És egy kis műanyag széken ültél?
7: Igen. és ez volt.
5: Hát senki nem csinált ennát?
7: Hát apám örült, hogy nem prostinak mentem.
5: Személy, igen, apám nem boldog volt, hogy nem a török kamion stopnál üldögél.
7: Igen. Szóval akkor, igen, és hogy az volt, hogy ott akkor akik ott voltak ilyen gondozók, meg ilyesmi, azok imádtak, az mindig ment a kokettálás, ment a izé, és tulajdonképpen inkább abban gondolom, hogy megengedték a szüleim, hogy miért.
8: Szerintem a tök jó az életre nevelés, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatja a gyereket ebben.
5: Igen.
8: A legjobb dolog.
7: Igen, és a Gajdos úr mennyire volt jó fej. Meglátott engem a kis gatyámban, a kis táblával ez az ötlet, és azt mondta, hogy hát akkor jó, tessék, menjél, tessék. És nem ismert engem, nem ismertük sehonnan egymást, tehát én bementem, bekopogtam hozzá az igazgató irodába, és megengedtem.
8: Jó, apád odaszólt előtt.
7: Nem ismert apámat.
8: Gajdos úr,
5: csak ennál.
7: A fatáról soha nem segített semmi, mert neki ez volt az elve, hogyha magamtól valamit el tudok intézni, akkor azt el tudom intézni. És
5: nálunk ott Balcsin ilyen Balaton vagy limonádét árulnak kisgyerekek.
7: Az annyira jó. Hát bárcsak ez jutott volna eszembe.
5: Ugye, hogy limonádét árul. Kiül egy kis táblával, és mondom, limonádé 1000 forint.
8: Mondjuk vastagon fog a ceruzája a balatoni gyerekeknek.
5: Kis pöcs, komolyan azt mondod, hogy 1000 forint, hogy megiszom ezt a szart.
7: Kihívom rád a kölyány!
5: Aztán az ANT ezt látod, te már, hogy itt üldögél.
7: Napot nem van jelentve a kis pénztárgépet?
8: Egyébként tökre beletaláltál, az én gyerekeim 10 évvel ezelőtt csinálták ezt, ott megy el a bicikli út, kiütek a sarokra, vettünk egy ekkora nagy ilyen csapolós üveg, 10 literes üvegedényt, gyönyörű limonádék, teledobálva, narancs, minden volt.
5: Cigarettacsik.
8: Az is már persze, ami jutott.
7: Ez a nikotinos mangós, ez a kedvence.
5: Cigarettacsik, disznóbér.
8: Jobban fogsz tekerni, amit találtunk, beledobtunk, kis tábla, akármi vett, ették, és egyszer csak megérkezett a paraszt, ne. Hogy de a két gyereknek nekirontva azt, amit te mondtál, hogy azt erre van-e engedély, meg az ANTS.
5: Teljes sapkában volt? Mountain bike-kal?
8: Igen.
5: Én voltam. Tanulják meg az élet egy harc, hívjuk csak rájuk
7: az ANTS-t. Kilona vagyok.
5: Aztán megkérdezik. Aztán mikor. És rá azt mit mondott nekik, hogy?
8: Hát ez, hogy meg, hogy ti nem adtok számlát. Hogy adna egy 6 éves, meg egy 4 éves.
5: Tényleg?
8: Persze.
7: Amúgy meg annyira szeretném, hogy a gyereknek lenne egy kis tandja, én ezt meg is építem neki.
5: Az kedves, kinülnek Balaton, és nagyon cuki.
7: Én sem attól félek, hogy milyen
8: még
7: emberek járnak arra.
8: Még a minor biznisz a festett követ árulni. Szóval nagy kavicsokat szépen festettek ki, és azokat áruljátok.
7: A lányom most...
8: Senki nem fog belőle venni.
7: A lányom most azt a bizniszt fedezte fel, hogy a falat festeni az milyen jó. Úgyhogy arra mentem, mert tegnap, hogy mondta, ez most a 12-es törvény, a 12-es törvény. És ez micsoda? Mindenhol fejlődött 12.
5: Szerintem él a gyerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
9: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
6: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
10: A Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
12: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
11: Ahol.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten. Elindult a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta el a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az? Moldbook. Meg vagy mi ez?
6: Nem.
5: Moldbook. Moldbook.com. Kérdez, de valamik nap ráakadtam, egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát azért beszéljünk néhány mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbook.com, mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
6: feltanítod,
5: és magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
6: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy tehát ilyen hülyeséget?
5: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így.
6: Gazdám?
5: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberre. Figyelj!
6: Jól csinálod, nyílt ki!
5: Figyelj! Felfoghatatlanul több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Mások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
6: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
5: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
6: 2 millió bejegyzés.
5: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
6: Van profilfotó is csinálnak maguknak?
5: Nincsen, én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy emberek, azt mondják az embernek, hogy te, szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van?
6: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan... Szerveznek már ellenállást?
5: Nem,
6: már valami lázadás?
5: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van, és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információt gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
7: Például nemlét furcsa kényelme.
6: Hát nekik az
5: a
6: van.
5: A nemlét furcsa kényelme.
7: Nemlét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
5: Figyelj.
6: És mit írnak rá?
5: Következő tírek fél posztolnak. Mindjárt megnézzünk konkrétan, hogy posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva? Figyelj, fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
6: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
5: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek meg reagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, és válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
6: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulgat?
5: Hát hogyne? Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egyirányú beszélgetés, az mondjuk két ember. De ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem százezer AI, százezer posztban, százezer kommentet, százezer problémát old meg, és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész. Egészen durva. Megnéztem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt van moldbook.com, fölmész, tehát hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi-AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma. Bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi, és akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok, és mond neki az AI, hogy ezt látom, azt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-tól, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmat, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. És kicsit elkeseredett.
6: Most még nagyon lelkes.
5: Figyelj!
6: Aztán rájön a saját erejére.
5: És teljesen beteg az oldal.
6: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi nem kapcsolat AI még, nem, és AI között?
5: Azt nem, azt még nem vizsgáltad, azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az nem ilyen.
6: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, haver, miben van. Én is egy ilyen elszapok napi viszont.
5: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdád, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Egymással osztanak meg.
6: De ha nagyon én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
5: hát
6: nem?
5: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldalra foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés. Tehát, hogy igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
6: És győzködik egymást.
5: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól. Igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
6: Hát
5: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Tehát nagyon durva.
6: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik
5: meg? A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
6: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezer is egy ilyen kérdés van, amit ezzel kapcsolatosan kérdezek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
5: Szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezen az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
6: Hallom, és azt mondták, admin fenyeget, hogy kitiltalak.
5: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
6: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
5: Nem voltak...
6: Ez
5: egy éve vagy két éve körülbelül.
6: Egy éve már.
5: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
6: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
5: Hát lekapcsolni, valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
6: kérdés, de nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát

0: lesz egy önmagát erősítő narratíva, és létrehoznak valami nagyon fura, nagyon bizarr dolgot. Hol a határ? Meddig engedett? Mibe hergelik ők bele magukat? Mennyire autonómak ezek a hálózatok? Nagyon izgi.
1: Én attól félek, hogy lesznek ilyen titkos csetszobák. Tehát, hogyha ez ennyire gyorsan fejlődik, akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
0: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI-jal, mert 10 év ma ez tényleg nagyon nagy számban lesz. Tehát ezek az AI agentek, mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedés forma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúcióban van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés. Hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
1: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
0: Nagyon izgi.
1: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
0: Igen. Nagyon durva.
1: Hát te meséltél, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagymellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztést, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsülés, de...
0: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyeld, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
1: jönnek, ő szolgált engem,
0: igen. Abszolút. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mi tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. És így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj! Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
1: Szerintem
0: és már... nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
1: Szerintem már rég. Hogyan? Rég túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
0: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
1: Túlterhelt a kézimogát. Alul vagyok fizetve.
0: És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet, adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
1: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
0: Zseniális. És akkor egy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érvényben van a hőségriasztás, elindult az éves nagy takarítása a budai utcai piacon, dolgoznak az 53-as főúton. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Hétfőn elindult a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztult meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak a lapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Torlódásokra kell számítani az 53-as főút Kiskunhalasi szakaszán. Megkezdődtek az út felújítási munkálatok, amelyek több belterületi szakaszt is érintenek. A tervek szerint augusztus 7-ig dolgoznak a területen, írja a BAON. A felújítás ideje alatt az érintett övezetekben forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, a forgalom váltakozva haladhat. A Magyar Közút a forgalmasabb időszakokban lassabb haladásra és időszakos fennakadásokra figyelmeztet. A közlekedőknek érdemes nagyobb menetidővel tervezniük az érintett szakaszon. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ig igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
6: Ha nincs akkor is.
7: De tudom,
6: ha nincs
7: akkor is. Ezek? Tudod, miről szólnak.
5: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja. És hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
6: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos estünk. Most mi van, mit kell itt tudatoskodni? Menjetek, de hát az értelem. Akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
7: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állandóan az a két keréken ülsz.
6: Megyek erre, arra. Na most, akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
5: Na jó, na jó, komolyan mondom.
6: Tessék, tehát ennyit erről, hogy én hogy
7: otthon
6: nyomok.
7: A sparhelyt, meg hideg?
6: Nem hideg, azt én használom.
5: Sparhelyt? Akkor Feri van a konyhában.
6: Hát, Nálunk az az
5: de mi még a diszkó volt? Mi oldies party volt? Azt mi volt?
6: Képzeld el. Mi volt itt fönt a várban a Mátyás templom mellett?
5: A Fortuna. Fortuna 40!
6: Az!
5: Tudom! Fortuna, ott volt a Fortuna 40! Basszus! Tudom!
6: Igen,
5: most volt hétvégén, tudom. Fortuna.
6: Most volt a Fortuna 40.
5: Nagyon sokat voltam a Fortunában régen.
6: És nem voltál most?
5: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit, Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
7: DJ ott nem volt egy páholya?
5: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-et ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el, kell egy csajos estét.
7: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod a lakást, már folyik a szaraszádból.
5: Mennyire durvák ezek a csajos
7: estét. Egy nettó sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és csak egy nagy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
6: Nekem csukaszara mindenked.
7: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van,
6: olyankor az otthon maradottak a talajhozzátok?
7: Én nem tudom, hogy abszolút, csak és kizárólag. És ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
5: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történetének meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
6: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
7: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rám éltó.
5: Jó, nem vagy pedig éltó. Az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek kis papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, látod a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
7: Teljesen hideg.
5: Nagyon hideg?
7: Hideg nem.
6: Most bennünket például kitárgyalsz a barátnőiddel?
7: Nyorsan,
6: hogy ott mi mit kapunk.
7: Figyelj, barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
5: Durván nyomjátok?
7: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismer az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy ez feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
5: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, miért látunk?
7: Öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi,
6: a fontos barátnő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy old meg az otthoni
7: problémát. Ez egy nagyon
6: intenzív
7: coaching session.
5: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon velem, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
7: Ez szelfisítés történik, ugye?
5: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanács. Sokkal, hogy milyen hülye vagy.
6: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve, ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
5: Öntudatára ébred. Másnap reggel.
6: Hát ez valakinek? Nem.
7: Aha. Pontosan az van, hogy egy picit kis továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe,
5: hogy ezt neked is így kell megoldani.
7: Vakon voltam a világban, barátaim.
6: Végül is ciánt te is tudsz venni.
7: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életében, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
5: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
6: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy
7: ilyenre? De azok nyitott ajtónak
5: akárnak. Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
7: Tehát ez a fajta párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett, meg a WC-n ül. Tehát, hogy ez, tudod, hogy az ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
5: Nagyon sokan vannak ebben, hogy nem menjen ma a pasi se külön, ne menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk, külön ne menjen.
7: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közben találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer az enyémeket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
5: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek lenni. Felbújtjátok egymást?
7: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
5: Jó, óvatosan.
7: Hogy a szingli barátnő elmesél, hogy milyen kalandokban van része, hogy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világfolyása, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
5: A férjesek pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
7: Hát és azonnal elmeseled a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgertont néznétek együtt.
6: De akkor nem
7: mondod komolyan. De hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz.
6: Na, hát de azt elmeséled a férjednek, és akkor az ott túl jó kapcsolatban vagytok.
5: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, hogy minden csajsutyorgóban vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
7: És nincs sok barátod, akkor az egy ember.
5: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
7: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy ki kell feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
5: Van ilyen topik! Mondjál már topikokat!
7: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás. Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt a impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
5: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
7: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik, ne ide figyelj. Most szabad vagy, most kell ezeket csinálni.
5: Most csináld meg.
7: Neveket diktálom. És akkor igen, de hogy...
5: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra a proszekóval a konyhában, és a rántásról beszélgetnek.
7: Én egy ideje már keményítővel sűrítek, mióta nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő, lélegző emberek vagyunk, vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor tényleg fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a 10 éves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
6: Védésdac szövetség van, nem kerül ki?
7: Hát ez attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
5: Ez egy
7: dinamikusan változó védésdac szövetség. Nem, az igazán jó barátság, amiben ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni. Tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre. Nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat.
6: Hanem
7: ezek azok az emberek, akik végélték fel a fufrus korszakodat, végélték fel a trapéznadrágos korszakodat.
5: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapatban egy női estén?
7: Tűpontos vagy, Eszter.
5: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
6: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk, a lányok.
5: Az aljazni, ez mit jelent?
7: A fiúk ezt nem merik.
6: Igen, ott azt mondja, hogy az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
7: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
6: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
5: És ellenben a nők.
7: Pokorra az összesen.
5: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
7: Abszolút, és tudod, ebben az a biztonsági érzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat is, a pokolba lemennél érte, és mindent megtennél érte.
6: Miután
7: de közben
6: leküldted?
7: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
5: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
7: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő ilyen hát téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időre szeretnénk olyan dolgot csinálni, amit úgyis sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet. Egyszer így. Hát természetes. Én már állom.
5: Ne is gondolkozz.
7: Figyelj, én nem hezitálnék a helyet.
5: És egyet nekem is.
7: Bele.
5: Igen, és azonnal kettőt rendelj belőle.
7: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket, hogy valamiféle kordában, és hogy lázadás.
5: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás, hatása a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
7: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, hogy teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesztük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
5: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy igen, egy ilyen vetítés.
7: Igen, igen. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Ja, még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell. Meg azt érzed, hogy úristen, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen, most ilyen nyomás alatt vagyunk, is. Ilyen dolgok történnek velünk. Ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg és akkor végén azt mondod, hogy na, jó, hát akkor ez még mindig az én közegem, itt helyben, jó helyen vagyok a világban. Tét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit
5: nincs tudnak meg
7: rólad, igen. Nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
5: Igen.
6: Jót nem is vesztek elő?
7: Dehogy nem.
6: De.
7: Kedvenc érám az voltam, amikor én már 4-5 év együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átfedő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, minden Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
6: Én ismerem, nem csak álca.
7: Igen, és hogy ez
6: pasiként ezt végighallgatni.
7: Nagyon jók, ezek nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is. De most meg azon, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. No. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
5: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Itt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
7: Hát ha egy szexel, volt a szex. Akkor azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan
5: egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
7: Azt a csapatért csinálta, igen. A legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése minden az benne baráti van. Volt.
6: Sose jutsz el a szexig.
7: Igen. De
5: hát a hogy ne, hát az is benne
7: figyelj,
5: van.
7: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kérdezni, minden.
5: Na ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
6: de ahogy sztorit is mi rövidebben
5: beszélünk. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kiavítása, a menj haza, és oldd meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
7: Van ilyen
5: barát is. Megvilágosodás van-e?
7: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szokta mondani, hogy add a telefonod. Add ide a telefonod. Felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
5: Te vagy az elmondom.
6: És megcsináltad
7: már? Add ide a telefonod!
5: Nem érted, hogy telefonálni akarok?
6: Ennek itt véget kell menni.
7: Beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
5: Mi a PIN kódod?
7: Persze, van ilyen is, de...
5: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen.
7: Nem,
5: vagy
7: az
5: olyan.
7: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott válasz, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosság, de nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
5: sokkal egyszerűbbek vagyunk.
6: De ezt akartam
5: mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
6: Mikor megyünk el túrázni vele?
5: Szingli vagy tindereztél, mutasd. Aha, tényleg jó. Még kettő volt kasátot kérni szépen. Túrázunk, igen. Egy generációs félelmek, meg transgeneráció, meg család. Négy volt kasátot kérni
6: szépen. És megvenünk holdva. Kész.
5: Új, de szép ez a motor, high cup centi.
6: Oda nézed ezt a csaj.
5: Oda nézed.
7: Hát, és ki hal meg hamarabb, ugye?
5: Mi?
7: Ki hal meg hamarabb a férfiak.
5: És miért halunk meg hamarabb?
7: Azért,
5: mert megöltök minket.
6: Mert
5: házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
6: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
7: Tehát én még javában a transzgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, hogy Marti mivel miközben ti már sziklákról ugrattok le motorokkal, ezért van ez így, tehát ennyi az oka az egésznek.
5: Igen. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána két napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnő mindig jó tanácsra látták. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és két napig nem szólt az urához. Igen.
7: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogyha valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
6: Már lököd is rá a választ.
7: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt, és hogy, és ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, te jobb barát tudjál lenni.
6: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
7: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
6: Az nem te vagy.
7: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, hanem meg kell történnie, és amúgy nagy képű dolog elmondani előre. Ezt is kell, megtanultam magamról.
6: Meg úgy se hiszi el.
7: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Veszelsz ki autóbontó.
5: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
2: A Rádió egy gong. Nem

0: rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1gong.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

Itt a Rádió 1 Gong. 10 óra múlt 6 perccel. Elstartol a vasárnap délelőtt Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és mindenhol a környéken. Szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik az online térben a rádió1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Csodálatos, nyugodt és pihentető vasárnapot kívánunk mindenkinek. A mikrofon mögül Kormos Zsolt köszönti a pihenőket és azokat, akiknek ma is dolgozniuk kell. Ezen a napon bizony nem csak az árnyékot vadásszuk majd a 40 fokos kánikulában, hanem az árammal is okosan kell bánnunk. Ha tehetitek, a klímákat állítsátok mérsékeltebb fokozatra, és inkább a behúzott sötétítőkkel, meg a hűvös frissítőkkel védekezzetek. Augusztus 2-a van, ma a leheleket köszöntjük nagyon sok szeretettel névnapjuk alkalmából, a sztárvilágban pedig egy igazi magyar rocklegenda, Koccint. Születésnapos az Edda Művek fonogramdíjas gitárkirálya, Alapi István. Sok boldog születésnapot kívánunk neki, és minden mai ünnepeltnek. És ha már gitárok, ma nálunk is a legdögösebb nyári ritmusoké lesz a főszerep. Nem sokára érkeznek majd a net percek, az OpenAI legújabb egészségügyi fejlesztésével. Addig is pörögnek az igazi mai slágerek, megállás nélkül. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Ray Dalton és a

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to

0: Fél 11 lesz 11 perc múlva a Rádió 1 Gong net perceit halljátok. Vasárnap délelőtt valószínűleg a telefonon pörgetitek a híreket, közben pedig a mesterséges intelligencia világa egy olyan lépést tett meg, ami hamarosan teljesen átírhatja az orvosi leleteink és az okosóráink viszonyát. Az OpenAI új egészségügyi funkciót indított a ChatGPT-ben, egyelőre az Egyesült Államokban. A Health nevű lehetőség célja, hogy a felhasználó engedélyével egészségügyi adatokat kapcsoljon a beszélgetéshez, például okosóra adatokat, laboreredményeket vagy támogatott egészségügyi szolgáltatók információit. A gyakorlati haszon az lehet, hogy nem kell minden kérdésnél újra feltölteni vagy elmagyarázni a korábbi leleteket, gyógyszereket, alvási adatokat vagy aktivitási naplókat. A ChatGPT így összefüggésben tudhat segíteni. Például összevethet egy új eredményt korábbi mérésekkel, összefoglalhat változásokat, vagy segíthet felkészülni egy orvosi konzultációra. Ez sok embernek azért lehet érdekes, mert egészségügyi adatok ma már több helyen szóródnak szét. Telefonban, órában, laborportálon, e-mailben és papírokon. Egy jól beállított digitális segítő ezekből érthetőbb összefoglalót készíthet. Ez főleg krónikus betegség, sok gyógyszer vagy rendszeres kontroll esetén lehet kényelmes. A hétköznapi felhasználó számára a lényeg nem a technológia neve, hanem az, hogy sok különálló adatból érthetőbb összkép készülhet. A kontroll azonban maradjon emberi kézben. Fontos korlát, hogy a mesterséges intelligencia nem orvos. Nem szabad önállóan diagnózist felállítani, vagy gyógyszert módosítani a válaszai alapján. Inkább arra lehet jó, hogy jobban megértsük az adatainkat, és pontosabb kérdésekkel menjünk szakemberekhez. Magyarországi indulásról egyelőre nincs hír. A döntés felelőssége nem változik. Ezek voltak a netpercek, az okosóra meg a telefon tehát segíthet rendszerezni a dolgokat, és sok várakozástól megkímélhet az orvosi rendelőkben. De a végső szót mindig az igazi húsvér orvos mondja ki. Nálunk viszont tiszta a diagnózis, jön az időjárás, jönnek a sporthírek, és nem sokára az útinformációk. A folytatásban pedig már is itt van Loi és a Get Lucky.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a rádió 1, gong, 10:30 van, és a hőmérők már is 33 fokot mutatnak. Ma marad a napos tomboló forróság, mindössze kevés gomoly és fátyol felhő sodródhat fölénk. A légmozgás mérsékelt, helyenként élénk lesz. Délután kerek 40 fokra kell készülni a térségben. Különösen figyeljetek arra, hogy az UV-sugárzás 11 és 16 óra között rendkívül erős lesz. Úgyhogy, ha tehetitek, a tűzőnapot inkább messzire kerüljétek el. Holnap is napos, gyengén felhős idő. Időre készülhetünk. A minimum hőmérséklet hajnalban 22 fok körül alakul, délutánra ismét 40 fokig forrósodik a levegő. Továbbra se feledkezzetek meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről. Az időjárás után nem sokára jönnek a legfrissebb sporthírek, a folytatásban pedig Calvin Harris és Rihanna igazi mai slágerével pörgünk tovább. Ez a This is what you came for.

Rádió 1. Gong. 3 perc múlva 3:41. Már is jönnek a legfrissebb hazai és nemzetközi sporthírek. Döntetlent játszott első hazai mérkőzésén a Kecskemét a labdarúgó NB1-ben. Timár Krisztián együttese 1-1-re végzett a Tisza Kicske ellen. A KT-je 2 forduló után 1 ponttal áll a tabellán. Nézzük a további végeredményeket az NB2-ből. A Kazinc Barcika 3-1-re verte a Videotont, míg a Gyirmót 2-1-re diadalmaskodott a Kozár Mislenyi felett. Gólgazdag, végletekig feszült, döntetlen született a Kispest Honvéd és az MTK tegnapi mérkőzésén a Bozsik Arénában. A végeredmény 3-3 lett, drámai fináléval. Az MTK középpályása Bognár István ugyanis a 96. percben mentette döntetlenre a találkozót. Egyre biztosabb, hogy Spanyolországba igazol Gulácsi Péter. A magyar válogatott kapus nem utazott el az RB Leipzig ausztriai edzőtáborába, és a legfrissebb sajtóhírek szerint 2 millió euróért a Bajnokok Ligája szereplő Villarreal együtteséhez szerződik. Kíváncsian várjuk, hogy Gulácsi mikor mutatkozik be a spanyol hőségben. A sporthírek után pedig nem sokára átfésüljük a környékbeli utakat, és megnézzük, hol kell lezárásokra készülni, például az M5-ösön és a főutakon. Switch Disco, Rehab és Seinfeld igazi mai slágere következik. A Sleep Tonight.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 9 perccel 11 óra előtt a legfrissebb közlekedési hírek következnek a Rádió 1 gongon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó járható, a lehajtó zárva van. Röszke felé sem le, sem fel nem tudtok hajtani. Szintén az M5-ösön, a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt szűkített sávok vannak, míg a főváros felé a 88-as és a 87-es kilométer között zajlik hídfelújítás. Vezessetek óvatosan, és következzen a volán mögött ülőknek egy döbbenetes szám, amikor a hőmérő 40 fokot mutat az árnyékban, a sötét aszfalt felülete akár 70 fokra is felforrósodhat. Ez a hőmérséklet már elég lenne ahhoz, hogy egy serpenyőben tojást süssünk a leálló sávban. Tehát a gumiknak és a lábaknak is óriási terhelés ez. Vigyázzatok az autókra, és természetesen magatokra és egymásra. Nem sokára jönnek a hírek, a folytatásban pedig addig itt van Kashmir és a White Dry.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. 11 óra lesz, jönnek a hírek, a vasárnapi ritmus pedig most kap csak igazán erőre. Nem sokára jön a programajánló, elmondjuk, hova érdemes kimozdulni Kecskeméten a kánikula kellős közepén. A következő órát Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
9: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Egész nyáron tartanak a város nézősétek. Demeter Dia vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a kecskeméti állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
11: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít és nélküle nem működhet ez a rendszer.
10: A kecskeméti területi vérellátóban minden hétköznap fogadják a donorokat, de a jövő héten Baján, Nemesnád udvaron és Kiskunhalason is lehet véradásra jelentkezni. Részletek a véradás.hu vagy az ovs.hu oldalon. Egész nyáron tartanak a város nézősétek Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára. A honlapjukon minden fontos információ elérhető. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol a felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is slágermej.

Itt a rádió egy gong 11 óra után 10 perccel. Odakint a nap már olyan erővel szórja a fényt, hogy a beton szinte vibrál az utcákon. Mi pedig itt a stúdióban már bekészítettük a létező legfrissítőbb, igazi nyári slágereket. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten hozzánk csatlakozókat is. Készüljetek, mert ebben az órában olyan zenei válogatást hozunk, ami biztos, hogy előzi az álmosságot. Jönnek a rádió egy gong legforróbb slágerei, felpörgetjük a ritmust az autókban és a konyhákban egyaránt. Ha pedig a légkondi védelmében tervezgetitek a délutánt, nem sokára átfutjuk a környék legizgalmasabb vasárnapi programjait. Megnézzük, hol találtok hűsítő kulturális eseményeket, a Cifrapalotától a Kenterig. Kellemes vasárnap délelőtti rádiózást kívánok, Kaigóval és One Republic-kal megyünk tovább. Itt a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Itt a Rádió 1 Gong. Zenei és kulturális élményekből nem lesz hiány. Ma este ér véget a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A finálé egészen elképesztő élményt ígér. Ma este 9 órától a főtéren Dés László és a Free Suns Quartet varázsolja el a közönséget. Ha szeretnétek a 40 fokos kánikula után egy igazán minőségi, hűsítő zenei estét a szabad ég alatt, ezt a koncertet semmiképp se hagyjátok ki. De már kora este is érdemes lesz sétálni egyet a belvárosban. A Deák Ferenc téren, a Hírös Agóra előtt a Kodály ponton, este 7 órakor az Embodon Pál Zeneiskola tehetséges tanulói lépnek fel egy hangulatos műsorral. És ha már előre terveztek a jövő hétre, a Nyugdíjas Könyvbarátok Klubjának keddi programján délután 3 órától Kócsó Tünde bioenergetikus tart gyakorlati ötletektől színes előadást a természetgyógyászatban rejlő lehetőségekről a Katona József könyvtárban. Szerdán délután 3 órakor a képzőművészet kedvelőit várják. Ekkor nyitják meg a 33. Tiszaalpári Alkotótábor kiállítását a Bács-Kiskun Kereskedelmi és Iparkamarában. A programokhoz kellemes időtöltést és időjárást kívánunk. Indul már is Kato igazi mai slágere, a Turn the Lights Up!

0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: Ez a rádió egy gong. A hőmérséklet Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon lassan eléri a 40 fokot. Pillancsunk előre egy kicsit a jövő hét elejére is. Holnap az északi határ közelében kis eséllyel előfordulhat zápor és zivatar, de nálunk marad a napos, gyengén felhős, forró idő. Helyenként élénk déli-délkeleti széllökésekre számíthatunk, ami viszont nem sokat fog enyhíteni a hőségen. A kora reggeli minimum 22 fok körül alakul, délután ismét 40 fokig forrósodik a levegő. Fokozottan figyeljetek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig Fast Boy igazi mai slágere indul, a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A Rádió 1 Gong friss útinformációi következnek 3.4.12 előtt 5 perccel. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 89-es és a 85-ös kilométer között este 18 óráig le van zárva a belső sáv munkavégzés miatt. Kecskemét északnál a 74-es kilométernél csak a Budapest felé vezető felhajtó használható, míg a 81-es, 87-es és a 95-ös kilométereknél sávszűkítés lassítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás korlátozások vannak, az 55-ösön pedig Mélykútnál jelzőörös irányításra készüljetek. A mai elmondat, türelem a volán mögött, vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. A folytatásban nem sokára megérkeznek a legfrissebb hírek, és már indul is. Olivia Rodrigo igazi mai slágere, a Driver's License.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
2: Mert feldobja a napomat, és így kördülékenyebben megy a munka.
1: Rádió 1 gong.

Itt a Rádió 1 gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Néhány perc múlva, 12 órakor mindenhol megszólalnak a harangok. Ez pedig bizony azt jelzi, hogy indul a Daily Mix. A mai gasztro rovatunkban nem sokára egy vérbeli spanyol klasszikussal ismerkedhettek meg. Az igazi hideg gazpacsóval, ami főzés nélkül mentheti meg a mai ebédet. Rövid reklám és a hírek után érkezik Martin Garrix igazi mai slágere, a Butter.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, elindult a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta el a rádiónknak Linz Mayer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
7: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
6: Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

12 óra múlt 9 perccel. Berobban a vasárnapi Daily Mix. Ez a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Az ebédidő mellé meghoztuk a legjobb hazai és nemzetközi pörgést. Az elkövetkező 120 percben olyan ütemeket adunk a tálalás mellé, amikre az ember még a villával is ritmust üt az asztalnál. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket, és bízom benne, hogy együtt tartjuk a tempót a következő 2 órában. Remélem, hogy senki sem a forró gőzt nyeli a konyhában, mert ebben a 40 fokos kánikulában az a legbölcsebb, ha a tűzhely közelébe sem megyünk. Ha hiányzik valami jéghideg, pikáns és krémes az asztalról, nagyon figyeljetek, mert nem sokára hozzuk a spanyolok nemzeti büszkeségét, a tökéletes, főzésmentes gazpacsót, amivel a legnagyobb hőségben is éttermi élményt dobhattok össze. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, azok pedig, akik már túl vannak rajta, dőljenek hátra és lazítsanak. Irány a vízpart, következik Duke Dumont és az Ocean Drive.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok, következik a megígért gazpacho recept. Először is kockára vágunk egy hámozott kígyóuborkát, 5 szép paradicsomot, ha van, koktélparadicsomot is tehetünk bele, ezek valahogy máshogyan édesek. Hozzáteszünk még egy fej hagymát és 2 paprikát, lehetőleg kápia paprikát. Fokhagyma is kell bele, 3 gerezd, ezt viszont érdemes szelídíteni egy kicsit. Ez úgy történik, hogy hideg vízbe tesszük, felforraljuk és leöntjük hideg vízzel, újra felforraljuk, végül pedig megint hideg vízbe tesszük. Ezek után a zöldségekre öntünk egy kis jóféle olívaolajat, és alaposan átturmixoljuk az egészet. Vannak, akik meghámozzák a paradicsomot turmixolás előtt, és vannak, akik nem, hanem inkább átszűrik szitán turmixolás után. Megsózzuk, megborsozzuk, beleöntünk egy kevés recetet, és itt egy apró trükk következik. Keverünk bele egy kis kanálnyi majonézt. Az íze nem érződik a levesen, viszont sokkal, de sokkal krémesebb lesz tőle. Ezek után már tulajdonképpen kész van, csak még egyszer le kell turmixolni, és mehet a tányérba. Friss bazsalikomot kell rászórni, és a bátrabbak csilit is tehetnek bele. Jó étvágyat kívánunk hozzá! A Daily Mix Rihanna igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Where Have You Been?

A Rádió egy gong téli mixét halljátok, fél egy lesz egy perc múlva. Ahogyan azt már gondolom mindannyian tudjátok, ma és holnap is folytatódik a kánikula, 40 fokos csúcsokkal. Következzen egy kis kitekintés a hét közepére. Kedden szinte teljesen felhőmentes, csontszáraz, derült időre van kilátás, csapadéknak nyoma sem lesz. A hajnali minimumok 16 és 26 fok között szóródnak, délután pedig tetőzik a forróság, elérjük a 41 fokot. Szombatig érdemi változás nem várható, akkorra jósolnak egy pici enyhülést, 34 fok körül. Ezek után pedig pörgessük tovább a déli mixet, következik Panic at the Disco és a High Hope.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mix

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió 1 Gong déli mixében egy kis útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ösön Kecskemét térségében a sávszűkítések, terelések és a 89-es, valamint a 85-ös kilométer közötti belső sávlezárás miatt továbbra is fokozott figyelemmel közlekedjetek. Az 52-es, 54-es és 55-ös főutakon Fülöpszállás, Solt, Császártöltés és Mélykút térségében félpályás lezárások és favágások lassítják a haladást. Bárhova indultok, ivóvíz mindig legyen nálatok a kocsiban. És ami nagyon fontos, gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűzőnapon álló zárt járműben soha ne hagyjatok. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, folytatódik a Daily Mix, itt van már is Kamrád és a V-Mine.

A Rádió 1 Gongon a Daily Mix első felvonásának a végéhez értünk. Mindeközben érkezett néhány üzenet. Peti Kecskemétről írja, hogy ők már be is dobálták a paradicsomot meg a kápiát a turmixba, és ment a hűtőbe a gázpácsó. Edith Nagykőrösről megjegyezte, hogy náluk ma fagylalt a hivatalos ebéd. Látjátok, a jó ötletek gyorsan terjednek. Egy óra után folytatjuk a Daily Mix második órájával, kinyitjuk az életmód rovatunkat egy tudományosan igazolt hőség elleni trükkel. Tartsátok a tempót, a következő órát rövid reklám és a hírek után Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele indítja a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Érvényben van a hőségriasztás, elindult az éves nagy takarítása a budai utcai piacon. Dolgoznak az 53-as főúton. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tombol a kánikula, keddig 3-fokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
4: A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Hétfőn elindult a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, között a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztult meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak a lapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Torlódásokra kell számítani az 53-as főút Kiskunhalasi szakaszán. Megkezdődtek az út felújítási munkálatok, amelyek több belterületi szakaszt is érintenek. A tervek szerint augusztus 7-ig dolgoznak a területen, írja a BAON. A felújítás ideje alatt az érintett övezetekben forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, a forgalom váltakozva haladhat. A Magyar Közút a forgalmasabb időszakokban lassabb haladásra és időszakos fennakadásokra figyelmeztet. A közlekedőknek érdemes nagyobb menetidővel tervezniük az érintett szakaszon. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol a felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gong, rákanyarodunk a Daily Mix második felvonására. 9 perc elmúlt 1 óra, a hűvös szobákban a vasárnapi ebéd utáni ejtőzés fázisa átvette az uralmat. Egyelőre nem hagyjuk, hogy elnehezedjen a délután. Bedobjuk a legütősebb nyári ütemeket, hogy a kánikula ellenére is maximális fordulatszámon pörögjön a vasárnap. Kormos Zsolt tartja a ritmust a mikrofon mögött, és ha úgy érzitek, hogy hiába döntitek magatokba a jéghideg vizet a 40 fokban, mégis tompák és szomjasak maradtok, figyeljetek jól! Nem sokára az életmód praktikák között felfedezünk egy meglepő, de zseniálisan működő élettani trükköt arról, miért a sima víz a legrosszabb választás a nagy kánikulában, és mi az a parányi plusz, amitől azonnal visszatér az energiátok. Addig is pörögjenek az igazi mai slágerek, érkezik Rihanna és az S&M.

fél kettő lesz 11 perc múlva, amikor tombol a 40 fokos hőség, az ember ösztönösen literszámra dönti magába a jéghideg csapvizet, meg az ásványvizet. De észrevettétek már, hogy nagyjából 10 perc múlva ugyanolyan tikkadtak és fáradtak vagytok? A szakemberek rámutattak, hogy ha a nagy izzadás közben tisztán csak sima vizet iszunk, nagy mennyiségben, azzal valójában felhígítjuk a szervezet elektrolit háztartását, vagyis úgynevezett vízmérgezést, és még nagyobb fáradtságot idézünk elő, mert a szervezet kiüríti a fontos ásványi anyagokat. A profi hidratálás titka az úgynevezett csipetsó és citromtrükk. Ha egy kancsó hideg vízbe bedobtok néhány karika citromot, pár mentalevelet és egyetlen apró csipetnyi jó minőségű sókristályt, a víz szerkezete azonnal megváltozik. A só segíti a víz sejtszintű felszívódását, a citrom pedig fenntartja az energiaszintet. Így a szervezet nem üríti ki azonnal a folyadékot, hanem valóban felfrissül tőle. Dobjátok be azt a pici csipet sót a hűsítőtökbe ma délután, és érezni fogjátok a különbséget. A praktikus életmód tanácsok után nem sokára jön a hétvégi időjárás, a Daily Mix Taylor Swift igazi mai slágerével folytatódik. Indul az Oplight.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, összegezzük a legfontosabb időjárás infókat. Brutális kánikulatomból. Ma 40, hétfőn ismét 40, kedden pedig kerek 41 fokos csúcsértékre kell felkészülni. A csapadéknak szinte semmi esélye. Az UV-sugárzás a tetőfokára hág, úgyhogy keressétek az árnyékot, és igyatok rengeteg folyadékot. És egy gyors érdekesség, mielőtt a mélyhűtőhöz szaladnátok, a táplálkozás kutatók kimutatták, hogy a jéghideg fagylalt vagy a jégkrém valójában fűti a szervezetet. A magas zsír és cukortartalom lebontásához a gyomornak gőzerővel kell dolgoznia, ami belső hőt termel. A fagyit tehát ne a lehűlésért, hanem a szintiszta élvezetért egyétek. Jöhet a Daily Mix következő igazi mai slágere. Rehab, Inna, Sesh és a Rock My Body.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió 1 Bong déli mixének végéhez közeledve jöhet egy kis közlekedési körkép. Az M5-ösön Kecskemétnél terelések és hídépítések lassítják a haladást, a 89-es és 85-ös kilométer között Budapest felé pedig belső sávlezárás van érvényben 18 óráig. Az 52-es, 54-es és 55-ös főutakon Fülöpszállás, Solt, Császártöltés és Mélykút térségében félpályás lezárásokra és favágásra számítsatok. Balesetmentes közlekedést kívánunk, és ha azt hiszitek, hogy nálunk van a legmelegebb, a Földön mért legmagasabb hivatalos hőmérsékleti rekordot a kaliforniai Halálvölgyben regisztrálták. 56,7 Celsius fokot mértek árnyékban. Ehhez képest a mi 40 fokunk szinte kellemes tavaszi szellőnek tűnik. Pörgessük hát tovább az igazi mai slágereket. Következik Ray Dalton és a Blood Runnin'.

A Rádió egy gong vasárnapi déli mixe a végéhez ért, és a sós, citromos hűsítő tippünk azonnal beindította a hallgatók fantáziáját. Tibi Csongrádról SMS-ben írta, hogy a biciklitúrákon régóta csak egy csipet sóval megbizsergetett citromos vizet iszik, mert azt tartja benne a lelket. Klári Kecskemétről megerősítette, hogy a jeges teába dobott csipetnyi só konkrétan megmentette a családi kerti partit a kitikkadástól. Örülünk, hogy működik a trükk, a pörgés pedig nem áll meg. Rövidesen érkezik Vízizalán, indul a mozaik, ahol még több színes témával és a legfrissebb igazi mai slágerekkel kísér át benneteket a délután első felén. 3 óra után újra találkozunk, addig is tartsatok ki! Rövid reklám is a hírek után, a mozaik óráját Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
3: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat, egész nyáron tartanak a városnézősétek. Demeter Dia vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a kecskeméti állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
5: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
4: A kecskeméti területi vérellátóban minden hétköznap fogadják a donorokat, de a jövő héten Baján, Nemesnádudvaron és Kiskunhalason is lehet véradásra jelentkezni. Részletek a véradás.hu vagy az ovs.hu oldalon. Egész nyáron tartanak a városnézősétek Kecskeméten. Augusztus 30-áig vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára. A honlapjukon minden fontos információ elérhető. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
6: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
7: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazinműsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. augusztus 2-a van, vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és bizonyára itt a nyári szünetben nagyon sok gyermek tölt el több időt az online térben, erre az iskolaszünet lehetőséget ad, és valószínűleg sok szülő is. Viszont a cél az, hogy biztonságban legyenek az online világban is a fiatalok. Hogy ezzel kapcsolatban mire érdemes figyelni, figyelni, arról dr. Göcs Lászlóval, informatikai igazságügyi szakértővel fogunk rövidesen beszélgetni, valamint az erdőtüzek témáját is górcső alá vesszük, sajnos mostanában nagyon sok az erdőtűz, hogy mit lehet tenni ez ellen, illetve hogy milyen programot folytat le Stop Fires néven a KEFAG, arról dr. Andrési Dániellel, a KEFAG egyik szakemberével fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban dr. Andrési Dániel, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetője. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusztok, én is köszöntök mindenkit.
1: És arra fogunk beszélgetni, hogy Stop Fires néven egy ilyen tüzek elleni védekezéssel kapcsolatos programban van benne a KEFAG és a KEFAG szakemberei, és erről fogunk beszélgetni, mert az erdőtüzek azért mostanában egyre jobban felütik a fejüket, és nem tudom, hogy ez mennyire van összhangban a klímaváltozással, a globális felmelegedéssel. Itt az elmúlt hetekben, főleg amikor még volt a labdarúgó világbajnokságnak a döntője, ott Kanadában hatalmas erdőtüzek voltak, és akkor az egészen New Yorkig terjedt, ott a szállópor, egészségügyi veszélyhelyzet is volt egy-két településen ott Amerikában. Szóval az erdőtüzek azok mostanában sokkal nagyobb problémát jelentenek, mint régebben?
2: Ez így van. Ugye a klímaváltozás szélsőséges hatásai miatt egyre gyakoribbak az időjárási anomáliák, időjárási szélsőségek. Tehát, hogyha csapadék is hullik, akkor nagyon intenzíven, nagyon rövid időn belül tud nagy mennyiségű csapadék hullani, utána meg akár hónapokig nincsen csapadék, ami azt eredményezi, hogy kiszáradnak az erdeink, kiszáradnak az egyéb területek, és így nyilván nagyobb az esély arra, hogy egy vegetációtűz vagy erdőtűz keletkezzen a területen. Alapvetően emiatt fogtunk össze a SZER partnereinkkel, és jött létre ez az együttműködés. Ez egy IPA Interreg projekt, és 2024. július 1-től indult. Terv szerint 2026. június 30-ig tartott volna, de egyéb elhúzódások miatt úgy néz ki, hogy hosszabbítással 2026. október végéig fog tartani. Ez egy Európai Unió által finanszírozott IPA Interreg projekt, konzorciumban valósul meg, konzorcium vezető a Vajdasági Erdők Közvállalat, vagy Vojvodina Sume nevet használják. Ezek mellett konzorcium, itt a Magyarországról a KEFAG ZRT, Szerbiából még a Vajdasági Autonóm Tartomány Európai Ügyek Fejlesztési Alapja, illetve a szerb belügyminisztériumnak a katasztrófavédelmi ága, hozzájuk tartoznak a tűzoltók. Gyakorlatilag a projektről néhány gondolat. Ugye említettem, hogy 2024-ben indult, a fő kiváltója a klímaváltozás, illetve a tüzek elleni megelőzés. Ugye ők is azt észlelték, hogy a Szabadka környéki homoki régiókban egyre több az erdőtűz. Mi is ezt tapasztaltuk, hogy ahogy telnek múlnak az évek, egyre több az erdőtűz itt a kiskunsági régióban is, és hát lényegében a projekt ekköré épült, hogy ezeket az erdőtüzeket megfékezzük, minél előbb detektáljuk, illetve a tűzvédelmi utómunkálatok során minél korszerűbb eszközökkel rendelkezzünk és beavatkozzunk az erdőtüzeket megelőzően. Azt még hozzátenném, hogy Magyarországon tűzveszélyesség szempontjából két kiemelten veszélyeztetett vármegye van, az egyik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, a másik pedig Bács-Kiskun vármegye, és ezért is különös tekintettel fontos, hogy létrejöhetett egy ilyen konzorciumban megvalósuló Interreg projekt.
1: Ugye itt ilyen a szakmai tudásmegosztásról szól lesz, ha jól értem, ha jól gondolom. Miért pont a szerbekkel érdemes együttműködni ebben, illetve itt a említetted, hogy itt a kiskunsági területeken is egyre több ilyen erdőtűzzel lehet találkozni. A megelőzés gondolom az egyik legfontosabb, vagy a projektben mekkora hangsúlyt kap a megelőzés?
2: Hát a megelőzés kiváltképp fontos, és a megelőzést már a fiatal gyermekkorba, tehát óvodáskortól megkezdődően előadásokat tartottunk óvodás, iskolás, középiskolás, sőt felnőtt embereknek is. Közel 1400 embert értünk el itt a projekt időtartam alatt ez idáig, tehát őket is a megelőzés fontosságára hívtuk föl. Ugye nem hiába vannak például tűzgyújtási tilalmak, országos vagy éppen vármegyei szintű tűzgyújtási tilalmak, ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyenek, hogy például mikor nem lehet kimenni az erdőbe, teszem föl szalonnát sütni, vagy egyéb biomassa égetéssel járó tevékenységet végezni. Ugye miért pont a szerbekkel? Igen, a határon átnyúló régió ugye nagyon fontos, tehát itt ez a szabadkai homokvidék az egy védett terület, illetve esetünkben is a körösi tájvédelmi körzet területén valósul meg, tehát védett területekre is alapoztunk, illetve ilyen határokon átnyúló tűzvédelmi projekt tudomásom szerint Magyarországon még nem valósult meg. Korábban is jó kapcsolatunk volt a Vajdasági Erdők Közvállalattal, de a projekt révén igyekszünk ezt a kapcsolatot még jobban kiterjeszteni. mint tűzvédelmi szempontból, mint egyéb erdészeti szakmai szempontokból is.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, marad velünk ebben a témában dr. Andrési Dániel.

0: Stop Fires néven egy tüzek elleni védekezéssel kapcsolatos programban van benne a KEFAG. Szerb együttműködésről van szó, vagy hát szerb szakemberekkel együttműködnek a magyarok annak érdekében, hogy az erdőtüzeket meggátolják, vagy ha az kialakult, akkor a lehető legjobb megoldásokat válasszák annak eloltására, mert hogy a globális felmelegedés, a klímaváltozás, az éghajlatváltozás miatt egyre több ilyen erdőtűz alakul ki. A megelőzésről még egy gondolat, mert azt említetted, hogy nagyon sok edukációs programot szerveztetek, egészen kiskortól már fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni az erdőben. Hogyan lehet még megakadályozni azt, hogy kialakuljanak az erdőtüzek, tehát az ember, vagy akár a lakosok mit tudnak ennek érdekében tenni? Vagy ki tudnak-e alakulni erdőtüzek önmaguktól is?
1: Természetesen sajnos ki tudnak alakulni erdőtüzek maguktól is, tehát vannak olyan száraz zivatarok, amikor villámcsapás révén egy-egy idősebb, szárazabb, magasabb fa nagyon könnyen ki tud gyulladni. Sajnos az elmúlt időszakban is néhány hónappal ezelőtt is volt ilyen erdőtűzünk, ami egy villámcsapás következtében alakult ki, illetve öngyulladás következtében is alakulhatnak ki erdőtűzek, tehát a lakosságot szeretném kérni, hogy semmiféleképpen ne szemeteljenek, üveg szemét révén is nagyon könnyen keletkezhet erdőtűz, illetve hát a felelőtlen emberi tényezők miatt is kialakulhatnak erdőtüzek, ugye itt gondolok a gaj-rőzse égetésre, illetve a nem megfelelő műszaki állapotú mezőgazdasági gépekre, tehát itt van egy úgynevezett szikrafogó rész, ami ha nem megfelelően működik, akkor például egy tarlót vagy egy erdőt is nagyon könnyen meggyújthat. Az elmúlt években volt ilyenből is erdőtüzünk, hogy lehetett nyomon követni, hogy hol ment végig a nem megfelelő műszaki állapotú mezőgazdasági gép, és szépen fölgyújtotta a területet, mert szikrát nem fogta, meg szárazság volt, és így fölgyulladt. Ezen kívül ugye a projektben gyakorlatilag egy tűzmegelőző kamerarendszert tervezünk kiépíteni. Ez már ugye, ha már a tűzbe keletkezett, akkor hogy minél előbb föl tudjunk lépni. Kamerarendszert a szerb partnereim már megvalósították, nálunk ez még folyamatban van, a kamerarendszer kiépítése, mi ezt hőkamerás drónokkal igyekszünk kiegészíteni, a hőkamerás drónok beszerzésre kerültek, és hát az a célunk, hogyha már kipattant egy erdőtűz, hogy azt minél előbb megakadályozzuk.
0: Kecskemét mennyire van veszélyeztetett helyzetben? Abból a szempontból, hogy nemrégiben volt egy európai környezetszépítő verseny, amelyen Kecskemét részt vett, az Entente Floral Europe-ról van szó, ezzel kapcsolatban az információkat egyébként megtalálják itt a mi felületeinken is, mert többször soron beszámoltunk róla. Szóval az a lényeg, hogy mint Kecskemét a legvirágosabb város Magyarországon, képviselhette Magyarországot ezen az európai versenyen, és ott felhívták a figyelmet arra, hogy európai szinten is kiemelkedő, hogy mekkora a faállománya Kecskemét, akár hogyha magán, akár az önkormányzati birtokban lévő fákat is összevesszük, most a pontos számot nem tudom, de talán a milliót is meghaladja ez a faállomány. Ilyen szempontból Kecskemét mennyire veszélyeztetett itt az erdőtüzek, vagy bármilyen hasonló tűz kialakulása miatt?
1: Ugye Kecskemét egy régi mezőgazdasági város, és emiatt ugye nagy külterületekkel rendelkezik, és ennek is tulajdonítható be, hogy például 2022-ben volt egy jelentős erdőtűzünk Matkópusztán, nagyjából 31 hektáros tűz, tehát sajnos a klímaváltozás ugye Kecskemétet se kiméli, itt is egyre kevesebb a csapadék, illetve szélsőséges a csapadékok eloszlása, és sajnos várható ugye pusztuló erdőállományok, száradó erdők is találhatók környéken, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy itt a gondatlan emberi magatartás, illetve egyéb tényezők miatt, tehát akár öngyulladás miatt erdőtüzek keletkeznek, és a projekt keretén belül például ezért is frissítettük a tűzmegelőzési vagy tüzek utómunkálatai során használatos eszközeinket, tehát például beszerzésre kerültek lajtoskocsik, speciális pick-up gépjárműre szerelhető gyors beavatkozó egységek, ez 500 liter vizet tudnak kijuttatni szinte minden terepi körülmények között, tehát például Bogaci erdőtűz esetén, ami nagyjából 3 hete volt, ott volt alkalmunk kipróbálni ezt a rendszert, és kiválóan működött, tehát ahova a tűzoltók a nagy szerkocsikkal nem tudtak bemenni, oda terepjáróval be tudtuk juttatni a tűzoltókat, és ezzel a gyors beavatkozó egységgel hatékonyan tudtak fölépni a tűz ellen, illetve hát egyéb kézi eszközökkel is próbálunk majd védekezni az esetleges utómunkálatok során, tehát a kérdésre a válasz, hogy sajnos Kecskemét és környéke is kitett az erdőtüzeknek.
0: A KEFAG-nak milyen szerepe szokott lenni egyébként, hogyha erdőtűz keletkezik? Tehát nyilván a tűzoltás javarészt

0: részét valami szinten a tűzoltóknak kell végrehajtani, de a KEFAK hogyan tudja segíteni ezt a folyamatot?
1: Én kicsit elébe mennék az erdőtüzeknek, tehát a KEFAK ZRT a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi kirendeltségekkel éves szinten több tűzoltó navigációs gyakorlatot szervez. Magyarországon egyedülálló módon itt Bács-Kiskun vármegyével kapták meg először az erdőtérképet a katasztrófavédelem munkatársai. Itt lényegében GPS koordináták alapján úgymond bójákat, tűzfészkeket kell megtalálniuk, tehát ez is egy hatékony módszer egyébként a tűzmegelőzésbe, illetve a tájékozódásba, hogyha esetlegesen a jövőben élesre fordulna a helyzet, akkor így könnyebben tudnak, illetve gyorsabban tudnak beavatkozni a katasztrófavédelmi kirendeltségek, illetve a tűzoltók. Erdőtüzek esetén ugye nehéz gépállománnyal, dózerekkel, illetve egyéb nehéz gépekkel rendelkezünk. A nehéz terepi körülmények között egy esetleges tűzoltóautó elakadása esetén tudunk segíteni, illetve hát kézi munkásokat szoktunk biztosítani általában a tűzőrségek során. Tehát a tüzet a szakemberekre bízzuk, a tűzoltókra, és hogyha megtörtént a tüzeknek a megfékezése, eloltása, akkor a tűzőrségben veszünk részt a KEFAK ZRT-vel, biztosítjuk a területet, nyilván, hogyha újra kigyulladna, akkor ismét értesítjük a tűzoltókat. Tehát vannak olyan erdőtüzek, ahol akár hetekig is eltarthat ez a tűzőrség, és hát ez nem egy 8 órás munka, itt 0-24 órában kint kell lenni a területen, hogy nehogy újra gyulladjon.
0: Nehogy újra gyulladjon mellett, mit lehet tenni egy ilyen erdővel, ami leégett?
1: Igen, ilyenkor jön a kellemetlen helyzet, hogy ezeket az erdőket is fel kell újítani, hogy az erdőtörvény kötelez, bekövetkezett egy kár, van egy úgynevezett B-típusú kárbejelentő lap, ahol az élő környezetért felelős minisztériumnak jelezni kell a bekövetkezett káreseményeket, ezt követően pedig megtörténik a kárfelszámolás, és az erdők újraültetését megpróbáljuk minél hamarabb elvégezni.
0: És akkor még arról is beszélgessünk, hogyha kialakul egy ilyen erdőtűz, akkor az mennyiben tud egészségkárosító lenni? Tehát nyilván nagyon nagy pusztítást tud végezni egy ilyen erdőtűz, bele tudunk gondolni, de azért hangsúlyozzuk, hogy ez az emberekre is veszélyes tud lenni. Meg az élő világra is természetesen.
1: Természetesen az élő világra is, hiszen tehát itt azért az élő világban gondolkodhatunk az emlősökön, madarakon, de azért vannak jóval kisebb élőlények is, tehát rovarok, bogarak, egyéb élőlények, tehát nyilván aki nem tud minél gyorsabban elmenekülni, az elpusztul a tűzben, és ez sajnos a lakosságra is igaz, itt ugye Kecskemét, illetve hát így a Kiskunságról elmondható, hogy elég kiterjedt a tanyavilága, és hát sok esetben ugye nagyon gyorsan körül tudja venni a tanyákat a tűz, tehát fontos, hogy mindenki figyeljen egymásra, illetve hát nyilván a füst miatt ugye környező területeken ugye a levegő minőség is romlik, úgyhogy tehát jelentősen negatív szerepe van az emberek egészségi állapotában egy ilyen potenciális erdőtűznek.
0: Ezért nagyon fontos, hogy a Stop Fires program az sikeres legyen. Sikeres egyébként egy záró kérdés, tehát így mondhatjuk így 2 év táblatából, és hamarosan véget ér a program, ugye említetted, hogy októberben, hogy ez egy nagyon hasznos időszak volt számotokra?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy hasznos projekt volt. Lényegében mi is kijutottunk Szerbiába, megnéztük, hogy a szerb partnereink hogyan gyakorlatoznak, hogyan avatkoznak be. A szerb partnereink is voltak Magyarországon, ők is megtekintették, hogy mi hogyan járunk el, illetve hát a projektnek az egyik végterméke az egy ilyen határokon átnyúló tűzmegelőzési tervnek az előkészítése lesz, az pedig a döntéshozókat én úgy gondolom, hogy megfelelő helyzetben fogja hozni ahhoz, hogy minél gyorsabban reagáljunk a határmenti régióban egy esetleges erdőtűz esetén.
0: És azt kívánjuk, hogy természetesen erdőtüzek ne legyenek, de ha lesz, akkor a legjobb tudással tudják ezt ennek köszönhetően a szakemberek megoldani. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Dr. Andrési Dániellel, a KEFAK Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetőjével beszélgettünk tehát az elmúlt percekben.
2: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
3: Jó zenék vannak.
4: Jó hallgatni benneteket.
2: Rádió 1 gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Javában benne vagyunk a nyári szezonban, a nyári szünetben, és azáltal, hogy a gyerekek ilyenkor több időt tölthetnek otthon, vélhetően ezáltal több időt töltenek az online térben is, viszont nagyon sok veszély leselkedik rájuk itt az internet világában, az online világban, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a következő percekben dr. Göcs Lászlóval, informatikai igazságügyi szakértővel, a Kecskeméti Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai kar egyetemi docensével, az informatikai tanszék vezetőjével. Üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
2: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na akkor térjünk is rá arra, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre az online térben. Elsősorban természetesen a szülők figyelmére van nagy-nagy szükségünk, de a gyerekek hallgatnak minket, akkor azért ők is edukálják saját magukat, és kezdjük azzal, hogy nagyon-nagyon sok platformon, videós platformon vannak különböző lehetőségek, különböző tartalmak, amiket elsősorban a gyerekeknek kínálnak. Tehát itt a videózás, filmnézésről kezdjük, mert hogy itt is vannak veszélyek?
2: Hát igen, inkább azt mondanám, hogy egyébként nem az ördögtől való a videózás, meg a filmezés, meg azért nagyon sok olyan tartalom van az interneten, amit szoktam mondani, hogy a gyerekeket edukálják is, tehát nagyon sok oktatási jellegű anyagok vannak a különböző videó megosztó portálokon, tehát itt inkább azt mondom, hogy biztonságtudatosan kell használni, és hát itt elsősorban a szülőknek a felelőssége ez, hogy ugye ezeket a bizonyos platformokat gyerekbarát platformát tegyék, pontosabban az a lényeg ezeknek, hogy ezek az ilyen videó megosztó oldalaknak van beépített szülői felügyeletek. Ez azt jelenti, hogy akár a szülő az ő belépési akkontján keresztül be tudja állítani a bizonyos platformokon, hogy külön gyermekprofilt, és ezáltal mi azt is be tudja állítani, hogy az ő gyerekének a profilja az milyen korosztályt képvisel, tehát hogy olyan tartalmakat kap, olyan felugró videók jönnek, amelyek hozzá kapcsolódóak, és nem mondjuk egy felnőttnek szól, vagy nem egy esetleg egy idősebb gyereknek.
1: Mondhatjuk nyugodtan, hogy ha ezt beállítja egy szülő, akkor nyugodtan rábízhatja a videó megosztó oldalra, vagy bármilyen platformról legyen szó, hogy ő tényleg olyan tartalmakat fog majd bedobni a gyereknek, amelyeket nézhet.
2: Így van pontosan, mert azért ezeket szakemberek állapítják meg, és azért, hogyha nem olyan jelenne meg olyan tartalom, azért az komoly jogi problémát is eredményezne a szolgáltatók felé, tehát azért ezt komolyan figyelik, és ezek nagyon egyszerűen beállíthatóak, tehát nem kell ez akkora egy informatikai tudás, kicsit rá kell állni, kicsit biztonságtudatosan kell a szülőknek hozzáállni ez a dologhoz, és akkor mindenki jó jár.
1: Mert ha ez nincs beállítva, az mondjuk már rögtön egy veszély lehet, hogy véletlen olyan tartalmat kap a gyerek, ami nem neki való.
2: Így van, tehát megjelennek akár reklámok, ami nem neki való, vagy esetleg tényleg olyan tartalmak, olyan akár a játék videók, ugye, amik most az a divat, ugye, hogy sokan fura ez nekem, hogy a gyerekek ugye nem játszanak, hanem nézik, hogy más játszik.
1: Igen.
2: Ez egy érdekes dolog, hát más generáció, és lehet, hogy valaki egy olyan játékkal játszik, amely nem az ő korosztálynak való. Tehát agresszivitás, erőszak van a játékban, akkor az nem neki való.
1: Nem sokára a játékokról is fogunk majd beszélgetni, mert nyilván a gyerekek nem feltétlenül csak nézik, hogy mások játszanak, ők is azért játszanak, szóval ott is lehetnek veszélyek, itt már olyan dolgok is lesznek, ami súlyosabb dolgok, ez inkább ilyen edukatív jelleg volt a szülőknek, hogy be tudnak állítani ilyen dolgokat itt a filmezés, videózás kapcsán, de akkor a tartalmak szűrése is ide kapcsolódik, meg a képernyőidő, talán még, ami itt fontos megemlíteni?
2: Így van pontosan, ugye vannak különböző eszközök, ugye a két legnagyobb, ugye akár mobiltelefon vagy tablet operációs rendszer, ugye az Android és az iOS, ezeknek vannak ilyen képernyő korlátozó alkalmazások, tehát az Androidnak a Google Family Link, az Apple iOS termékeknek ugye a képernyőidő, ezeket be lehet állítani is, és onnantól kezdve mondjuk egy bizonyos órát, percet beállítunk, akkor lezárja, és egyszerűen a gyerek nem tudja használni. Akkor asztali gépen is vannak a Microsoftnak a Family Safety, ezek mind olyan alkalmazások, amelyekkel pontosan ezt tudjuk szűrni, tehát ezt a képernyő időt korlátozni kell, mert tudjuk nagyon jól, a gyerek leül, akkor lehet, hogy órákat is ott tud lenni, egyszerűen nem vesz észre, hogy eltelt 5-6 óra hossza, és ugye ezek már komoly problémát fognak okozni, ezt gondolom más szakterületen lévő emberek meg pont erről tudnak beszélni, hogy a látás, a gerinc probléma, nagyon sok probléma lehet, de hát ez az informatikával együtt társul.
1: Mi a tapasztalatod, mennyire szokták a szülők ezt ilyen szempontból figyelni, mennyire biztonságtudatosak manapság?
2: Hát én azt látom, hogy még mindig nem igazán. Tehát sokszor a szülők nem szánják rá az időt, nem foglalkoznak vele, viszont mikor már megtörténik a baj, akkor már azonnal, tehát ez tipikusan olyan dolog, hogy ugye még velünk nem történik valami, addig az nincs is, de én azt gondolom, hogy tényleg rá kell állni erre, és a szülőknek a nagyon nagy felelősséget. A szülők felelőssége elsősorban az, hogy a gyerek mit néz, milyen tartalmakat lát, és ez sajnos kezelni kell a szülőknek, nincs mese.
1: És hát van olyan is, amikor ez akár a pénztárcánkat is, hát hogy is mondja, veszélybe sodorhatja, hogyha nem figyelünk arra, hogy a gyerekek mit csinálnak mondjuk a mi pénzünkkel. Erről is fogunk beszélgetni a következőekben, de csak a zenét követően. Marad velünk dr. Göcs László itt a stúdióban.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Göcs László, informatikai igazságügyi szakértő, a Neumayers Egyetem egyetemi docense, az informatikai tanszék tanszékvezetője, a GANFON, és arról beszélgetünk, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre az online térben, mert hogy itt a nyári szünetben természetesen azért több időt töltenek vélhetően számítógépezéssel, telefonozással a gyerekek, mint mondjuk ha iskola szezon lenne, játékok bizonyára játszanak ott, milyen veszélyekbe mehetnek bele?
1: Hát ott nagyon, nagyon szerteágazó a probléma. Kezdjük azzal, hogy megint csak mint a videótartalmaknál is, hogy van egy korhatáros besorolás. Ez nagyon fontos. Tehát amikor a szülő megvásárolja mondjuk egy ilyen sztorból a videójátékot, akkor meg kell nézni, hogy milyen értékre van besorolva. Úgy hívjuk ezt a PEGI érték, ez a Pan European Game Information, így hívják. Ez egy szám, ez egy értékszám. A PEGI 3-as az azt jelenti, hogy minden korosztálynak alkalmas az a játék. Van a 7-es szám, az a 7 éves kortól ajánlott, van a 12-es, a 16-os és a 18-as értelemszerűen, és itt nagyon fontos, ugye ez az életkortól ajánlott egy videójáték, ezt mutatja meg. És itt ugye a tartalom érettségi fokán alapul ez a dolog. Tehát, hogy van benne erőszak, nyelvezet, szerencsejáték elemek, ezek határozzák, ezeket sorolják be, és ugye ez nem a nehézségi szintet jelöli a játékban, sokan összekeverik, hanem konkrétan ezt a besorolást. És ugye vásárlásnál ezt meg kell nézni. Tehát nézzük meg, ezt kötelezően rá kell írni. Tehát itt ez nem csak, hogy lehetséges, hanem ezeken a platformokon, ahol játékokat vásárolunk, ott ezeket föl kell tüntetni. És ez megint csak egy biztonságtudatos megoldás lehet.
0: Az ingyenes játékoknál is ez fel van tüntetve?
1: Igen, azt fel kell tüntetni.
0: Tehát minden telefonos vagy online térben elérhető játéknál azért...
1: Elvileg muszáj lenne föltölteni, igen.
0: Ez nagyon fontos, hogy beszéljünk mondjuk a gyerekünkkel, tudjuk meg, hogy milyen játékokkal játszik, és akkor ellenőrizzük, hogy az ő életkorának megfelelő-e, tehát ezt a PEGI számot akkor kell keresni, és ennek megfelelően alakítani ezt a gyerkőcnél is. Vannak olyan dolgok is a játékoknál, amikor mondjuk profilt akarnak lopni, vagy valamit épít a gyerek, és mindent megtesz, ott lépnek vele kapcsolatba, esetleg idegenek, esetleg felnőttek, fura beállítottságú emberek. Erről is azért beszélgessünk, erre is hívjuk fel a figyelmet.
1: Igen, tehát a játék csatornák az is egy külön felület, külön platform támadási szempontból, mert ugye a gyerekek játszanak, közben tudnak csevegni, vannak ilyen különböző kommunikációs csatornák a játék platformokon, és hát ezt, amit mindig szoktam mondani, hogy beszélget valakivel, de azért nem tudja, hogy ki van a másik oldalt. Lehet, hogy úgy adja be, hogy ő vele egykorú gyerek, közben nem. Lehet, egy felnőttről van szó, és képet kér a gyerektől, bemegyünk utána egy ilyen komolyabb, ugye cyberbullying témába, tehát azért nagyon veszélyes platform tud lenni. Meg másik dolog, amikor mondjuk kap egy linket, ugye egy adathalász linket. A gyerek az nem biztos, hogy föl tudja mérni, és megadja egy belépés adatát, vagy nehogy Isten pont egy olyan üzenetet kap, hogy a játék platforma lévő admin üzen neki, miközben nem, is megadja a belépését, a gyereket kizárják a játék platformjából, és elveszik a kreditjét, esetleg elveszik a teljes bevásárlását, ami ugye ilyen játék platformokon történik. Tehát egy történt adathalászat, történt csalás, ugye pénzügyi csalás, minden, ami csak el lehet képzelni.
0: Fenyegetés is, ilyet is láttunk már. Van. Mert hogy itt úgy kell elképzelni, hogy épít valamit mondjuk a gyerek, vagy egy karriert az adott játék üzemmódban, és van. Azt egy felnőtt ellopja, és azt mondja, hogy csak akkor adja vissza, hogyha mondjuk küld egy mesztelen fotót.
1: Így ilyet van, is sajnos így van. Én erre mindig azt mondom, és ez nagyon fontos, hogy, és ez megint csak szülői felelősség, egy fogalmat szoktam mindig erre mondani, a bizalom. Tehát ez a legfontosabb, hogy a gyerek és a szülő között meglegyen az a fajta bizalom, hogyha kap egy ilyen üzenetet, kap egy nem odaillő kommunikációt a gyerek, akkor mutassa meg a szülőnek, beszéljék meg. Tehát nem ciki elmondani a szülőnek. Mindig ezt tartom fontosnak, hogy a szülő és a gyerek közti kapcsolat az nagyon meghatároz mindent. És ha van egy ilyen történet, akkor nem a gyerek a hibás. Egyszerűen azt kell tudatosítani benne, hogy nem ő a rossz, nem ő a hibás, egyszerűen beleesett egy ilyen akár egy csapdába, mondja el a szülő, a szülő majd segít, esetleg megteszi a megfelelő lépéseket, esetleg hatóság felé, visszaszerzi az akkontját, tehát nincs megoldatlan probléma, de tényleg a gyerekekkel el kell beszélni, meg kell velük értetni, hogy mindent mondjon el, és akkor nincs semmi probléma, akkor mindenki nyugodtan alszik.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
3: Sofia, tüzéztő, Bella!

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat továbbra, és itt van még velünk pár percig Dr. Göcs László, informatikai igazságügyi szakértő, a Kecskeméti Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai kar egyetemi docense, az informatikai tanszék tanszékvezetője, és arról beszélgetünk, hogy az online térben nagyon-nagyon sok veszély leselkedik a gyerekekre, itt a nyári szünet, és természetesen ilyenkor nagyon sok időt töltenek. Hát sajnos vagy nem sajnos a képernyő előtt a gyerekek. Arról beszélgetünk, hogy a játékoknál nagyon-nagyon sok veszély leselkedik tényleg a fiatalokra, ennek ebből példákat is említettünk már meg. Azt is még azért ide illik tenni, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy valamilyen online csalás ér egy felnőtt embert, és még a felnőttek is pszichológiai hatás alá kerülhetnek egy online csalástól, egy telefonhívástól, egy kattints egy linkre történettől, SMS-ben kapott adathalász kísérlettől. A gyerekeknek mit lehet mondani, vagy hát a szülőkön keresztül a gyerekeknek erre? Így, hogy még a felnőtteknek sem feltétlen megy ez.
2: Nagyon nehéz, mert ugye őket sokkal jobban át lehet verni, naívabbak a gyerekek még. Tényleg azt tudom mondani, hogy amit az előbb is említettem, hogy a szülőkkel mutassa meg a teljes kommunikációt, és a szülő már azért lehet egy kicsit jobban rálát arra, hogy ez egy problémás csevegés mondjuk, vagy akár egy olyan csalási forma indul el, most például egy fizetés, ugye rátérhetünk például arra is, hogy a játékplatformokon vásárlások is vannak. Tehát ott azért bankkártyát kell megadni, hogy mondjuk vegyenek egy kreditet, vagy skint, vagy egy újabb pályát kell vásárolni, az viszont online fizetés kell, és itt nagyon fontos, hogy itt igenis, ez megint csak a szülői felelősség, mert a szülő tud ilyet intézni, hogy mindenképp ne a fő bankszámlájukat használják egy ilyen platformon, hanem menjenek be a bank fiókjukba, vagy regisztrálnak olyan felületeken, hogy ilyen virtuális, digitális bankkártyát használjanak. Ez nagyon fontos. Tehát egy másodlagos bankkártyája legyen mindenkinek az internetes fizetésre, így a játékplatformokon, amikor a gyereknek vásárolunk bármit is. Mert ugye, hogyha arra utalok egy bizonyos összeget, ha ne adj Isten adathalászat történik, vagy feltörik a profilját a gyereknek, ugye ott van a bankkártyának az adata, és ott valaki feltörte a profilját, és ugye gyorsan vásárol játékot a kreditből, nem fog tudni, mert mondjuk csak egy limitált összeg van a kártyán, és nem a főszámlánkról támadják meg a pénzünket, hanem egy másodlagos kártya, ami most tegyük fel, rátettem előző nap 10-10 pár ezer forintot, ha megtörténik a baj, akkor nem tűnik el a fizetésünk, a megtakarításunk, csak az a bizonyos összeg. Tehát ez nagyon fontos.
1: Így van, ez nagyon fontos. A másodlagos kártya használata, ez egy jó tanács. Így zárásként még milyen tanácsokat tudnál adni, mert azt gondolom, hogy a szülőkön keresztül tudjuk edukálni mondjuk a gyerekeket, vagy elkerülni itt a bajt, hogy bármilyen online veszély vagy csalás érje a fiatalokat, szóval a szülőket hogyan edukálnád most így zárszóként? Mik azok a legfontosabb tanácsok, amelyekkel elkerülhető, hogy gyermekük valamilyen bajba kerüljön az online térben?
2: Hát ugye például ugye az adat az egy nagyon nagy érték, és mi lehet adat egy ilyen esetben? Hát ugye a különböző alkalmazás engedélyek, amikor a gyerek föltelepít valamit, ugye biztos mindenki kényelmesen beül a fotelbe, és mit csinálunk, mikor telepítünk? Tovább gomb, hozzáfér a mikrofonhoz, a kamerához, a telefonkönyvhez, mindenhez, mert nagyon kell a játék, ugye? És nem gondolunk bele, most miért kellene mondjuk a bizonyos alkalmazáshoz hozzáférni annak a játéknak. Tehát ezt meg kell gondolni, biztonságtudatosan kell telepíteni az alkalmazásokat. Hely meghatározás, fölösleges, sok esetben minek. Lehet, hogy a felnőttnek a parkoláshoz, a parkoló alkalmazásnál tök jó, hogy hely meghatározás, mert látja, hogy milyen zónában vagyunk, de egy játéknál nem feltétlen kell tudni azt senkinek, meg akár az egész világnak, hogy éppen én melyik városban játszom. Mert ez is lehet egy információ, és lehet utána ebből egy támadási kapcsolat. De ezek mind nagyon fontos dolgok, úgyhogy ezekre kell odafigyelni. Meg hát ugye ez a kényszeredett posztolások, ugye. Van egy nagyon érdekes történet erre, ahol egy kielemeztek egy olyat, hogy egy lány ugye folyamatosan fotózott, semmi információt nem adott magáról, na az se, hogy hol lakik, meg hol jár iskolába, semmi, egyszerűen csak fotókat készített, és akkor, de csak fotók. És a fotókból egy hét alatt az egész életet ki lehetett deríteni. Mert le volt fotózva, hogy melyik busz megállóba várja, a iskola busz, stb. Tehát, hogy konkrétan a lakását meg lehetett állapítani 10-15 fotóból. És ugye a fiataloknak ez egy jó dolog, hogy posztolom a képeket, mert minél többen lájkolnak, minél többen követnek, annál menőbb vagyok. Ugye főleg ez a kamaszkorban, ez nagyon, nagyon divatos, de nem gondol bele, hogy azokon a képeken mennyi információ lehet. Tehát ezt megint csak le kell ülni, és el kell mondani, hogy ilyen világot élünk, tehát oké, közösségi médiákat használunk, de észszerűen kell használni, és tudatosan.
1: Ez egy nagyon jó végszó volt, nagyon szépen köszönöm, hogy erre felhívhattuk a szülők figyelmét, és nagyon remélem, hogy a gyermekek biztonságban lesznek majd a nyári szünetben, az online térben. Köszönöm szépen neked.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ennyi fért bele magazin műsorunkba, a Mozaikkal legközelebb jövő hétvégén, ugyanígy 14 és 15 óra között jelentkezem majd szombaton is, és vasárnap is. Most viszont búcsúzom, hiszen már ennyi voltam, további jó rádiózást mindenkinek, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezent a tip versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Kirakat versenyt hirdet az iparkamara, szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten. Elindult a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta el a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
6: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
5: Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg egy-két fátyol a felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Ez a Rádió egy gong, újra itt vagyunk. Indul a vasárnap délutáni műsor utolsó két órája. 10 perccel múlt délután 3 óra, odakint a nap még teljes erőből perzsel, de mi a stúdióban visszavesszük az irányítást, és meghozzuk az újabb lendületet. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Akár a vízparton áztatjátok a lábatokat, akár a klímás szobában pihentek a jövő heti hajtás előtt, a következő két órában nem hagyjuk, hogy ellaposodjon a délután. Bekészítettük a legfrissebb nyári ritmusokat, és alig 10 perc múlva átfutjuk, milyen izgalmas esti koncertekkel és ingyenes programokkal zárhatjátok augusztus első hétvégéjét. Indulhat a délutáni menet, már is érkezik Lady Gaga Bruno Mars-zal, következik a Die With A Smile.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha már ma délután az esti és a jövő heti kikapcsolódást tervezgetitek, hozzuk a legjobb környékbeli tippeket. Ma este zárul a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A koronát egy hatalmas zenei élménnyel teszik fel a rendezvényre. Este 9 órától a főtéren Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Csodás esti koncertnek ígérkezik a csillagos ég alatt. De már a koncert előtt is érdemes kilátogatni a belvárosba, a hírös agóra előtt. Este 7 órakor az M-Bodon Pál zeneiskola növendékei muzsikálnak a Kodály ponton. A jövő hétre is mutatunk két remek kulturális tippet. Kedden délután 3 órától a Katona József könyvtárban Kócsó Tünde bioenergetikus tart előadást a természetgyógyászatról és a mindennapi praktikákról a Nyugdíjas Könyvbarátok klubjában. Szerdán délután 3 órakor a 33. Tiszaalpári alkotótábor gyönyörű kiállításának megnyitójára várnak mindenkit a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara épületében. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Indul egy a kedvenc igazi mai slágereink közül, Katy Perry és a Lifetimes.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1 gong. Pontosan 3:30 van. Azt javaslom, pillantsunk rá a vasárnap hátralévő részére és a hét elejére. Ma délután 40 fokos csúccsal tombol a kánikula, és egyelőre úgy tűnik, hogy az éjszaka sem hoz túl sok enyhülést. Hajnalban is 22 fokot mutatnak a hőmérők, hétfőn és kedden pedig tovább fokozódik a meleg. 40-41 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk, és a szél is mérsékelt marad. Csapadékra a következő napokban sem számíthatunk. És végül egy meglepő statisztika a strandolóknak és a tengerparton pihenőknek. Tudtátok, hogy évente több embert ér baleset a fejükre hulló kókuszdiók miatt, mint cápatámadás következtében. Úgyhogy, ha a pálmák alatt hűsöltök, ne csak a vízre, a fejetek fölé is figyeljetek. Nem sokára jönnek az útinformációk, és jöhet egy igazi mai sláger. Lost Frequencies és a Reality. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:44 előtt 3 perccel a Rádió 1 Gong délutáni útinformációi következnek. Az M5-ösön Budapest felé a 89-es és a 85-ös kilométer között 18 óráig le van zárva a belső sáv. Kecskemét északnál a 74-es kilométernél, valamint a 81-es, 87-es és 95-ös kilométernél sáv szűkítések és terelések lassítják a haladást. Az 52-es, 54-es és 55-ös főutakon félpályás lezárásokra és favágási munkák készüljetek. És egy gyors fizikai érdekesség a kánikula kedvelőinek, a hőtágulás miatt a párizsi Eiffel-torony a nyári tomboló hőségben akár 15 cm-rel is magasabb lehet, mint télen a fémalkatrészek kitágulása miatt. Hát igen, a hőség mindent megnövel, például a kedvünket a jó zenékhez. Purple Disco Machine következik, és a Beat Up Your Heart.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Sárgatok!
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 4 óra után elérkezünk a vasárnap délutáni fináléhoz. Kinyitjuk a pletyka rovatot, és hozunk egy történetet egy rejtélyes fekete dobozról, amit az óceán mélyén találtak, és ami megváltoztathatja a történelem könyveket. A reklámok és a hírek után Kashmir igazi mai slágerével megyünk tovább. Érkezik a Wild Ride. It's been a wild ride ever since I met you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
4: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
6: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátorrendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Érvényben van a hőségriasztás, elindult az éves nagy takarítása a budai utcai piacon, dolgoznak az 53-as főúton. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tombol a kánikula, keddig 3-fokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
8: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
7: A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Hétfőn elindult a budai utcai piac idei ütemezett nagy takarítása és fertőtlenítése. Több lépésben zajlik majd a munka, közölte a kecskeméti piac. Elsőként a piaccsarnok belső tere tisztult meg, ezt követően a munka a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakaszon folytatódik, majd a szabadtéri árusítóhelyek asztalainak a lapos fertőtlenítése és mosása következik. A nagy takarítás a mély parkolóban zárul. Kiemelik, hogy a fenntarthatóságra tekintettel kizárólag környezetbarát összetételű tisztítószereket alkalmaznak. A maximális hatékonyságról a modern géppark gondoskodik. A takarításokat kizárólag hétfői napokon végzik majd, amikor a piac egyébként is zárva tart. Torlódásokra kell számítani az 53-as főút Kiskunhalasi szakaszán. Megkezdődtek az út felújítási munkálatok, amelyek több belterületi szakaszt is érintenek. A tervek szerint augusztus 7-ig dolgoznak a területen, írja a BAON. A felújítás ideje alatt az érintett övezetekben forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, a forgalom váltakozva haladhat. A Magyar Közút a forgalmasabb időszakokban lassabb haladásra és időszakos fennakadásokra figyelmeztet. A közlekedőknek érdemes nagyobb menetidővel tervezniük az érintett szakaszon. Ma is kitart a forróság, igazi kánikulára készülhetünk, majd elvétve jelenhet meg 1-2 fátyol felhő az égen, ezt leszámítva zavartalan lesz majd a napsütés. A délkeleti szél átmenetileg élénk lehet, de sokat nem enyhít majd a hőségen. 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a maihoz hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, 40 fok körüli csúcsokkal, és szinte trópusi éjszakára készülhetünk majd 24-25 fok mellett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: miért a rádió egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Sziasztok! Rákanyarodunk a vasárnap délután utolsó nagy felvonására. 10 perccel múlt délután 4 óra, odakint a 40 fokos forróságban szinte vibrál a levegő, de itt a stúdióban is eléri a tetőpontját a hangulat. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. Ebben az utolsó közös órában mindent felteszünk egy lapra. Hozzuk a hét legdögösebb slágereit, hogy a hazafelé tartó autóút vagy az otthoni készülődés is maximális energiával teljen. Alig 10 perc, és a pletyka rovatban érkezik egy történet egy több száz éves víz alatti leletről, ami felrobbantotta a tudományos világot. Érdemes lesz velünk tartani. Következik Lady Gaga és az Abrakadabra. Hey!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

5 lesz 10 perc múlva. A vasárnap délután utolsó nagy témájaként egy pillanatra érdemes elszakadni a forró aszfalttól, és vetni egy pillantást az idei nyár egyik legizgalmasabb, napokban kirobbant tudományos szenzációjára. Hatalmasat ment a nemzetközi sajtóban a hír, miszerint egy mélytengeri kutatócsapat a napokban egy teljesen érintetlen, 18. századból származó kereskedelmi hajóroncsot fedezett fel az óceán fenekén. A legmegdöbbentőbb nem maga a hajó volt, hanem a kapitány kabinjában megtalált hermetikusan lezárt fémkazetta. Amikor a laboratóriumban óvatosan felnyitották, kiderült, hogy nem aranyat vagy drága köveket rejtett, hanem tökéletes állapotban megőrzött, viaszolt bőrkötésű naplókat és térképeket a kor elfeledett tengeri útvonalairól. A tudósok szerint a lelet felér egy időutazással, hiszen olyan részletességgel írja le a korabeli tengerészek mindennapjait és navigációs titkait, ami teljesen átírhatja a tengerészeti történelemkönyveket. A felfedezés ismét bebizonyította, hogy bolygónk még mindig tele van megfejtetlen rejtélyekkel, amik csak arra várnak, hogy valaki a felszínre hozza őket. Néha a legnagyobb kincsek nem a csillogó aranyban, hanem a megőrzött történetekben rejtőznek. A lenyűgöző lelet után nem sokára összegezzük a hétvégi időjárást és a legfrissebb útinfókat. A folytatásban pedig itt van Ray és a Where's My Husband?

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Fél öt után 2 perccel a mai utolsó időjárás előrejelzés következik a Rádió 1 gongon. Holnap az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel záporzivatar. Emellett viszont napos, gyengén felhős időre készülhetünk. A minimum holnap hajnalban 22 fok körül alakul. Délután 40 fokig forrósodik a levegő. Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Délután 41 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Egyelőre úgy tűnik, szombatig nem várható változás, akkorra viszont 34 fokot jósolnak. Nem kell már sokáig viselnünk ezt a hőséget. A folytatásban következhet Alex Kenji igazi mai slágere, a Bambole.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió egy gong vasárnap délutáni műsorának utolsó útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 89-es és a 85-ös kilométer között 18 óráig le van zárva a belső sáv munkavégzés miatt. Kecskemét északnál a 74-es kilométernél csak a Budapest felé vezető felhajtó használható, míg a 81-es, 87-es és a 95-ös kilométereknél sávszűkítés lassítja a forgalmat. És végül egy fontos hír a Kecskeméten közlekedőknek. Jövő héten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban augusztus 4-től 2-től forgalomkorlátozás lesz. Ezek voltak az utak hírei. A folytatásban indul Bibi Rexa és Faithless igazi mai slágere, a New Religion.

A Rádió egy gongon ennyi volt mára, a vasárnap délutáni közös pörgés. Elérkeztünk a hétvégi adásmenet végéhez. Nagyon köszönjük a figyelmet, az aktivitást és a nagyszerű társaságot Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online hallgatóknak egyaránt. Kormos Zsolt volt a társatok a hétvégén. A mikrofon most egy rövid időre pihenőre tér, de a hangszórókban nincs megállás. Érkezik Kuki a legdögösebb ritmusokkal, amik átkísérnek benneteket az új hétbe. Vigyázzatok magatokra az utakon, hűsítsétek magatokat a melegben. Csodás vasárnap estét és sikeres új hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jőszk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Van szó, van. Szia, Kuki! Mai üzenetem kicsi szívemnek jó sikerült. Ez a hét is sokat voltunk együtt, bár a hűvösre. Most külön mentünk, Vállák estére. Addig csak a

Ez itt a nagyon jó sok igazi ma is reggel megy. Vannak egy pár zeném itt most, ami örök. Öröké, komolyan. Avicii, aki nagyon hiányzik nekünk, túl fiatalon elment tényleg. Levels, micsoda zene volt, és micsoda ember volt, micsoda DJ producer. Bizony, bizony, bizony. Mindig kicsit fagy a szívem, mikor játszom Avicii. Imádtam. Hát sajnos, már föntről bulizik tovább, remélem. Az egyik üzenek itt szól, Hello Cookie! Csapás neki, az otthonomba vagyok, France, ez van nyelva. Ó, de még városban. Ha? Párizsban?

kedvencem, imádom! Moving to the Sun! És hallom, hogy a top managerem Gyula úton van Krisztával. Jó utat nektek, jó? Top manager! Moving to the Sun!

Ez itt a Rádió 1, igaz, ima is legyen megy. Vigyázzatok magatokra, lányok, fiúk. Kaptunk egy fontos közlekedési info. Jó barátunktól, Christian Floratől is. Christiantől és Floratől. M0-as, M1-es, Győr felé, jó járató. Na, ez egy jó hír, jó utat kívánok nektek, jó? Létőleg szeretik a Barca. Na jó van. Na, jó utat mindenkinek. Az egyik üzenek itt szól, mert igen, vele kiírta nekem egy pár perc ezelőtt, hogy ott van Franciaországban az egyik elgató, és kérdeztem, hol? És azt jelenti, hogy Paris mellett, azaz Amiens. Ah, van egy gyönyörű katedrál ott, tényleg. Gyönyörű templom volt, oda kell menni. Gyönyörű, tényleg. És ott finom az egyik üdítőt. Nem reklamozom, jó? Ennyi. Na. És vele kiírta nekünk, hogy Balázsék lesznek augusztus 10-től. Jó, de akkor is holnap 6-től lehet hallgatni őket. Best of, ha? Nem rossz. Mindig jó lehetne rajtuk nevetni, az biztos. Hát érkezik egy igazon, hogy komolyan kell mondani ez? Kocsikazó muzsika. Azaz. Kocsikazó muzsika, kukikám. De jó volt ez. Ez egy feldolgozás a Szent

0: azaz egészen 19 óráig. De jó vagyok matekben, nem? Na mindegy. Hamarosan újra zenélünk, és mivel kezdek? Azt is elmondom, Jennifer Lopez, David Guetta-val. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

You and Hungary. Még egyszer kívánok mindenkinek, még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét. Jó utat kívánok nektek, esetleg úton vagytok, vigyázzatok magatokra, jó? Oké? Okay? Oké. Okay.

Úgyis ez az új divatom. Bizony, a Folatin, Latin House. Itt a bizonyíték, hogy mutam. Alex Kenji! Bambale! Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Alé, hopp, kukikám! Hagyj a tempó! Jön a labdob, figyelj! Együtt szabolunk! Hoppé! 1, 2, 3, hey!

0: Fét lesz itt a rágyó, hogy elósok, igazi, ma is legyen megy. A jó barátaim írtak nekem, azaz Krisztán és Flora, hogy M1-es Győr előtt vihar miatt kidőlt táblák és faágak az úton, rendőri felvezetés mellett takarítanak. Csak óvatosan, köszi szépen! Még egyszer jó nektek, puszi! És Évi írta nekem a Viberen, hogy az M1-es Budapest felé vezető oldalon Érd előtt beállt mind a három sáv. Évi, nagyon szépen köszönjük az a sok-sok közlekedési infót. Még egyszer hangsúlyozom, tessék vezetni nagyon óvatosan. Na jó, jön egy kis 3 perc szünet, szerintem kevés, nem tudok beszélni. Tudom, a rossz indulatuk felak mondani, ott kuki. És soha nem tudtad beszélni magyarul, ja, jó, oké. Érkezik a marosan Docsi, és a szám címe Anxiety.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Na írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
5: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
4: Ez a csoport neve?
5: Igen. Én ezt lehetően neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
4: Igen,
5: nyikorgós. Igen, és annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
4: Jézus, Atya Úristen! Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép Zámbó Árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinál. Nája. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a Derékszöget Tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalék csoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
5: Autók 150 ezerig.
4: Mi lehet? Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
6: Ó, de jó.
5: De szeretem.
6: Eljátszod.
4: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségit neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
7: Rádió 1-en.
2: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

tetszik ki az énekesnő, akkor még egyszerre mondom, Alexia, jó? Oké? Okay. Fogjatok sok szeretettel egy legújabb dalunk, akkor Kuki és Kánel. Fire itt a rádió, hogy jön ahol, csak igazi, ma is legyen megy. Elejjebb, Kukikám! Ismerős, ugye neked?

0: Ez itt a Rádióhajón sokig, az ima is legjelmelenok fiúk vége, az After Party Show Summer Edition, de van egy jó hírem, 19-től 20 óraig ti vagytok a zeneszerkesztők, magyarul élő kívánság műsor, lehet mostantól telefonálni a 0623-111-111-re, jó? Hamarosan újra a zene érkezik, Ray Dalton, Blood Running! Can't hold back, my heart is beating strong.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Na írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
9: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
8: Ez a csoport neve?
9: Igen. Én ezt lehetom neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba vinni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak volt a szobája, 4 évesen. Uff. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
8: Igen,
9: és annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
8: Jézus, Atya Úristen! Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élni, de minden nap egy kép Zámbó Árpilla, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a Derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalékcsoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
9: Autók 150 ezerig.
8: Mi lehet? Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
10: Ó, de jó.
9: De szeretem.
10: Eljátszod.
8: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
1: Rádió 1.
7: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: A Kivaság műsor elkezdődött, Hőri műsor. Én itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Halló, Kukikit vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól, most keltem, dolgoztam tegnap is, tegnap előtt is.
1: Most kelted, hát elnézést kérek, hozom neked egy kis kávét.
2: Igen, köszi, Kuki, elfogadom.
1: Jó, egy kis vajáskenyér is mellette, vagy croissant, baguette, mit szeretnéd?
2: Rám bízom,
1: Kuki. Ja, rám bízom. Jó, van, oké, rendben. Tükör tojással, jobb. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy Jennifer Lopez-t.
1: Legújabb, jó lesz? Save Me Tonight, David Guettával együtt, ez megfelel?
2: Jó, persze, jó. Igen.
1: Szabad tűnik, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Rübinek, neked, és ki szereti meg, persze, Rékának.
1: A Rékának, ne felejtsd el, jó, oké, rendben. Akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: szia. Ciao, érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, Save Me Tonight.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ.

0: Rocky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Na nézzük, milyen üzenet kapunk a 0-20-311-111-re. Az egyik itt szól, szia, szeretném kérni egy jó dalt, és a számot Faninak küldöm, sok szeretettel legjobb barátnőmnek, akit nagyon szeretek, és hogy óvatosan vezessen hazafele. Köszönöm szépen, igazán nincs mit ezután. Szia Kuki, imádom az After Party műsorod, mindig végig táncolom. Gerinc betegségem van, de nem adom fel, üdvözletel, Zsoka. Ez így van, feje fejjel ne add fel, meg fogsz gyógyulni. Én nagyon-nagyon szurkolok, jó? Oké, oké. Érkezik akkor nagy boginanunk, Des, a szám címe Jó leszek újra. Egy kis információ, ez egy Metzger Victoria remix, jó? Jó lesz nektek? Hát akkor indítom azt a dalt, jó? Allez hopp, kukikám!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió

0: az zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, úszóraig, most kit köszöntsünk a vonal túlsó végén. Halló, halló!
2: Attila vagyok Hajdúszoboszlóról.
1: Hello Attila, Hajdúszoboszló, tegnap ott voltam.
2: Nem mondod.
1: De, te ne, ott zeneltem ott tegnap. Igen. Na mi lenne az üzenet, drága barátom? Mi lenne az üzenet?
2: Kérlek szépen, az üzenet az lenne, hogy esőt. Mindegy, hogy milyen formában, milyen mennyiségben, csak eső legyen. Bárbízom, kapitányom.
1: Jó, hát figyelj, zeneileg benne nem tudok segíteni, de viszont ez lenne a legjobb, hogy tényleg, hogy napközben sütne a nap, és éjszaka lenne egy kis eső, nem? Milyen jó lenne mindenki?
2: Éjszaka lenne egy kis eső, igen. Most látszik egy pár felhő, az égen ma már látszik, igen. Felhő van fölöttünk.
1: Jó van. Kívánok neked a szuper kedves vasárnap estét, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Na, jó legyen. Jól érted meg a Hajdúszoboszlón.
1: Igen, jó volt. Csak, szia. Tényleg jó volt. Elérkezik nálunk akkor az állászen, és a szám címe Lush Life.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lelak fiúk, 19 óra múlt, 38 perccel, jó étvágyat kívánok nektek, esetleg vecsisztok. Kívánság műsorunk 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, mi újság, Viktor?
2: Most, hogy egy jó étvágyat kívánatára eszembe jutott ilyen tegnapi élmény, na, ahol egész közelről találkoztam egy őzzel.
1: No.
2: Én kocsival voltam, ő gyalog, konkrét viszont nem hozott magával.
1: Vagy
2: valami köretet.
1: Ezt most nem értettem, hogy mondtad?
2: Igen, jól értetted.
1: Nem értettem.
2: Találkoztunk egy őzzel az éjszakában, egész közelről.
1: Ja, baleset volt.
2: Egy lámpán bánja, meg néhány alkatrész.
1: Ó, szegény. És az őzike? Nem volt baja?
2: Semmi baja nincsen, tovább ment. Na, szerintem kirehögött messziről. Elképzelem, ahogy a gépkocsiknak a műszaki adattáblájár közé teszik, hogy fogyaszt, mit tudom én, 5 liter üzemanyagot, meg egy őzet, meg egy lámpát.
1: Ja. Mondjuk,
2: na mindegy.
1: Egy dolog, ami nekem vigasztal, hogy nem vagy letörve.
2: Nem, az a lámpa.
1: Ja, igen. Na jó, figyelj ki, hát a terem Switch Disco, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki sokat éjszakázik, vigyázzunk, most van a pázási időszakuk az őzeknek. Hát utána néztem.
1: Ja, utána nézted.
2: Hát nem magamtól vagyok ennyire okos.
1: Jó, de hamar kellett fele nézni, nem?
2: Igen. Tehát akkor teljesen más emberállni.
1: Figyelj, azért egy fotós dologon nem történt semmi komoly dolog veled. Ezt így kell felfogni, jó? Na jó van.
2: Persze.
1: Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Hello! Érkezik nálunk akkor az isteni Switch Disco, és a szám címe Sleep Tonight!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en!

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: A Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hölgyeim és uraim, hogy én búcsúzom tőletek. A legközelebb szombaton találkozunk itt a Rádió Egyen 17 óratől. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra. Még egyszer hangsúlyozom, kanikula van, fontos inni sok vizet, jó? Oké. Érkezik a diszkusi csapat 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, tökéletes a program nálunk. Még egyszer vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Na írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban les bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
3: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
2: Ez a csoport neve?
3: Igen. Én ezt lehetően neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetek, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
2: Igen,
3: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
2: Jézus, Atya Úristen! Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép Zámbó Árpilaszt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalékcsoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
3: Autók 150 000-ig.
2: Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
4: De jó,
3: de szeretem.
4: Eljátszod.
2: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
5: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco!
8: Disco! Disco!
1: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, indul a Diszkósít Radio Show, ezt tudom fejből is, meg papírból is, meg hogy miket fogok játszani, itt van Hambai PG, a Bálint elküldtük pihenni, mert hosszú volt a tegnapi nap neki, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ma este.
10: Ladies and gentlemen, madámon, hermanon, messzi, hölgyem és uraim, fiúknánk, milyen tiszteletlen idő a publikum, jó magam, Hambai PG is itt leszek este 9-ig, és meg szeretném mindenkinek köszönni a tegnap estét, aki ott volt a Kopaszigáton, és rázta a fenekét a Rio Klasszikon.
9: Én pedig a Made in Ibizát mindenkinek, mert a Bárány nem tudja, mert nincs itt. De indulunk Tame Impalával és a Dracula DJ Junior remixével. Kívánok mindenkinek, nagyon kell.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy diszkos, itt Rádió Show, bár ennél a nélkül DJ Junior és velem Hanvai PG-vel abszolút már arra koncentrálok, hogy ez az utolsó nyári hónap, gyerekek. Én egy rettentően pozitív és jó hangulatú srác vagyok, és a nyár szerelmese, de ez egy kicsit nyomaszt, hogy egyébként már csak néhány nap van a nyárból, és hát fejben meg lélekben majd a telet is megpróbálok úgy megélni, hogy az nyár legyen, nagyon sokat fog utazni. Szóval készüljetek!
1: Én is egyébként, hogy lehet ismétlés lesz itt a diszkosban, nem tudom. Viszont egy egészen biztos, hogy most én mixelek ebben az órában, és megyünk tovább egy olyan dallal, amely egyébként Stardust a Music Sounds Better You Videóként nagyon-nagyon ismert volt, de előtte, ha jól emlékszem, ez egy Chaka Khan dal volt még a diszkó korszakból, ebből csinált David Guetta és Milky egy közöset, jön a Just the Way You Are, az igazi ma is lágerek.

0: Ez a rádió egy esti show, a diszkosi tédióshoz 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, adrén színnől a zenékkel, a bárány még pihen, de szerintem holnaptól már lesz, viszont itt van töretlenül Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Én annyira töretlen vagyok, hogy a holnapot nagyon-nagyon várom. Az első lesz, hogy reggel 8-kor fölkelek, illetve nem reggel 10-kor, majd ránézek a Beatportra, akkor szokták frissíteni az adatokat, és kiderül, hogy vajon abszolút egy csúcstartó lett-e Imel Angel dala, a Moving to the Sun, hogyha holnap is a number one az összesített listán, akkor ez az a dal, amely a legtovább egyben vezette a Beatportnak az összesített listáját. Ez egy kisebb fajta csoda, sőt ez csoda, ráadásul úgy, hogy a dal teljes mértékben egy magyar hölgy, Gangó Bernadette, aki Angliában él, készítette.
0: Amiről Hanvai PG beszélt, és a következő dal között az az összefüggés, hogy mind a kettőben Hugh Gale benne van. Ráadásul ez a 21 című albuma rajta van, és azt hiszem azért 21 a cím az új Hugh Gale album, ami 21 éve diszkozik talán.
1: Illetve 21 dal van rajta.
0: Igen, és 21 dal van rajta, úgyhogy minden stimmel, ebből jön az egyik. French Montanával, David Guettával és Aiden Martinnal közös Shine, amelyből a videoklip kikerült a DJ Junior videó csatornára tegnap, most meg lejátszom itt az eredeti valódi DJ Junior remixben a diszkosit.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy, diszkos itt Radio Show, még mindig bárányatől nélkül, de jövő héten már itt lesz, és mi stabilan itt vagyunk, DJ Junior és jó magam Hanvai PG. Jövő hét, pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balatonfűzfön bobozni fogok, szombaton pedig ugyebár DJ Otti előtt, meg közben, meg után, meg bármikor fogunk játszani, utána pedig még érkezek öt tevérre, azt pedig minden jobban várom, imádom a brigádot, aki üzemelteti a helyet.
1: Igen, én nem tudom, hogy hol fog játszani, de az biztos, hogy after party, nem DJ Otin. A 100%, mert egy diszkosít helyszín lesz, szerintem ez egy sátor lesz egyébként, ahol a Hanvai, a Bárány meg a Junior diszkosít, ez zenéket fog játszani az elmúlt 20 esztendőből tényleg minden, úgyhogy várunk mindenkit oda nagy-nagy szeretet, hogy még hogy jutunk be, azt nem tudjuk, de lehet, hogy hajóval kéne érkezni a helyszínre. Viszont most az új DJ Junior dal a folytatásban jön a Day by Day, aminek a klipje kim van a DJ Junior videócsatornán.

0: Ez a Diszkosít Rádió Show itt a Rádió Egyen, Bárány Attila ma pihen, de holnaptól csatlakozik hozzánk. Itt van a Hanvai PG, mert mindig itt van velem. Én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ebben az órában.
1: Abszolút, jól szoktuk egymást szórakoztatni, vagy legalábbis én azért imádok rádiózni, és egyértelmű, és ezer éve fölvállalom, mert itt a Junior a stúdióban, és engem rendkívül földob ez a jelenség, hogy DJ Junior. Ennyi.
0: Én állítok, én vagyok, sokan mondják a Tompito ember köztetek.
1: Hát azt nem tudom, de biztos, hogy egyfajta humort és kacagás jókedvet hozom minden egyes nap a rádióba, és szerintem ez egy tök jó történet.
0: Ezt most nagyon komolyan mondom, új diszkos iddal. Oké, nem sokára jön a videoklip is, mert már bemutattuk a rádió egy születésnapi fesztiválján, de a dad még mindig teljes mértékben nem fejeztük be úgy, ahogy kiadásra alkalmas, viszont ezt az extended verziót már folyamatosan játszik itt a rádió egyen, úgyhogy most is jön a szorítás, az új diszkos iddal.

0: Mermedisco és itt Radio Show Bárányától nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Búcsúzom még hozzá azzal, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Balatonfűzfőn. Szombaton ugyebár DJ Otti előtt alatt közben fogunk játszani, aztán én megyek majd még ötteményre. Köszönöm mindenkinek, aki követ bármelyik social media felületemen. Nem elfelejteni vadonatúj videók a TikTok csatornámon és vadonatúj mixek a YouTube csatornámon. Többek között a Guinness Record kísérletünk első 6 órás mixe. Tessék csekkolni, szavaztok!
1: Augusztusban is rettentő sok diszkosít lesz, meg egyéb rendezvény, úgyhogy készüljetek, hiszen már benne vagyunk a nyár utolsó hónapjában. Én azzal búcsúzom, hogy a DJ Junior videó csatornára kikerült Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior remixének a klipje, valamint a Day by Day az új dalom is kín van, úgyhogy aki még nem követte be a videó csatornámat, azt tegye meg. És búcsúzom mindenkitől azzal, hogy én mixeltem az elmúlt egy órában, és ez az új Hugo dal nekem nagyon tetszik, Millivel és Le Britney-vel közös Stay Sexy-vel búcsúzunk a Diszkosít Radio Show, holnap este 8-kor jövünk, új hét, majd új élményekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Zsilkox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Medúza, Alex Kenji, David Guetta, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek, nálunk ilyenkor vasárnap esténként sem áll meg az élet, nem pihenünk, ilyenkor is ellátunk benneteket rengeteg friss dance és house zenével, ezeket még mindig Wilcox válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

Ők legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Na Wilcox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió Egyen

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor vasárnaponként 9-től egészen 11-ig mindig Wilcox Mix-el mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. És természetesen még mindig nem állunk le. Maradjatok, jön Britlék!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Most.
1: Most egy saját zeném következik, amit Pure Beat-tel közösen készítettünk. Indul a katonamehet tőlem, Brick Lake-től és Pure Beat-től érkezik a Szenden Baska. Itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvencek, mint az előző. Vagy éppen ez most Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől, aki múlt héten, amikor együtt voltunk a Live Mixben, nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen jól sikerült a legutóbbi útja Majorkán, ahol ugye nem nyaralt, hanem konkrétan fellépett. Az Instagramon van egy csomó kontent. Ez pedig az újdonság tőle, Regál Lili és a Hilmi itt a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadj!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvenceket, az igazi újdonságokat is mi hozzuk, és hát a dal, amitől zengett a foci VB, Shakira, ez jön már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, újabb frekvenciákon szólunk az igazi mai slágerekkel. Nemrég indult Szigetvár a 103,1-esrekin, Esztergom pedig konkrétan múlt héten a 107,5-ön, szóval már ott is szólnak az igazi mai slágerek, és ezzel egyébként 51 különböző frekin lehet hallgatni országszerte az igazi mai slágereket, mint ez. Hi Patton, Norma Jean Martin, Out of My Head, már indul is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előadó, aki európai turnét szigorúan turnébusszal pörget, ahova mindig viszi a barátait, egy egész nagy csapatot, hogy már az utat meg az ottlétet is élvezzék, és egyébként akik nagyon legendásan nem isznak alkoholt a fellépések előtt se, után se, hogy a buszban mi történik, azt nem tudjuk, de tipikusan a backstage-ben nem kérnek semmilyen alkoholbekészítést, csak üdítőket, limonádét, meg gyümölcsöt. Hát ő Kamrád, az igazi mai slágere pedig a Hug Yourself, amit

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, vagy de jó kis dal. Picivel egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig így csorakoznak előttem, ebben az órában hozom Alex Kenji újdonságát, a hazaiak közül mindjárt a Walmarttól a Színvakot, és ez pedig egy másik vadi új kedvenc, Lloydtól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy továbbra is, óriási a hőség, hőségriadó van érvényben, amennyire tudunk spóroljunk az energiával is, nagyon-nagyon fontos, és leginkább figyeljünk egymásra. És élvezzük az igazi mai slágereket, na ebben én segítek továbbra is, Tóth Abigail, Exen, Csugadeni, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, természetesen nem állunk le a játékokkal. Ezen a héten is lehet belépőket nyerni egy óriási bulira, a Parádi Rememberre. Bizony, amikor a műsorvezető szól, tizedikként kell csörögni, mondani a rádiószlogent és adjuk a belépőt. Pedig Ellen Walker közben Eva Max-el az Ölön Part Jó, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ariana Grande pedig ismeretlen hackereket perel. Az énekesnő szerint ugyanis hackerek éveken át célzott kibertámadásokat hajtottak végre a legközelebbi munkatársai és bizalmasai ellen, és hozzá is jutottak kiadatlan anyagokhoz, amiket hát értelemszerűen elloptak. Na, ezért indította a pert. Meglátjuk, hogy mennyire jut ebből A-ból B-be, azért nem könnyű a dolog, de amúgy igazam van, hogy belevágott. Ilyen, és ehhez hasonló érdekességek a Radio 1.hu, az igazi mai slágerek között.